0: Valamint a vár korábbi átépítéseinek és pusztulásainak nyomait tárták fel. A feltárásban a múzeum szakemberei mellett számos önkéntes is részt vett, a munkát pedig a berzencei önkormányzat és a berzencei várbarátok közössége segítette. A következő idényben is az M4 Sport közvetíti a magyar labdarúgás legfontosabb mérkőzéseit. A közmédia egy éves megállapodást kötött a közvetítési jogokról, így továbbra is ingyenesen láthatók lesznek az OTP Bankliga, a Mercantil Bankliga, a női NB1, a férfi és női magyar kupa, valamint a futsal bajnokságok és kupák mérkőzései, továbbá több magyar válogatott találkozó is. Az új szezon első élő közvetítése július 24-én lesz a Péntek esti foci című műsorban, és folytatódnak a magazin műsorok is.
1: Időjárás jelentés.
0: Csütörtökön változóan gomoly felhős, napos idő várható, néhol előfordulhat zápor, zivatar, az északnyugati szél élénk lesz. A hajnali órákra 18 és 21 fok közé hűl a levegő, míg a nappali hőmérsékletek 30-32 fok között alakulnak.
1: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le.

0: Egy kis szünet a pörgős napokon. Rádió Most.
1: Fél három, kopog a hajnal.

0: Hírek most!
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat! A Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Pál Patriciától hallják. Különleges bűnmegelőzési programot tartottak a somogyi rendőrök a balatoni hajókon. Az egyenruhások a balatoni nyaralók biztonságára hívták fel a figyelmet. A rendőrök játékos feladatokkal várták a gyerekeket, a felnőtteknek pedig tanácsokat adtak az értékeik védelméről, a strandolás és a fesztiválok veszélyeiről, valamint az áldozatsegítés lehetőségeiről. A bűnmegelőzési program során partner volt a Bahart is. Tragikus hirtelenséggel elhunyt Gyurákovics László, Somogyvár korábbi polgármestere és a Szent László Király Általános Iskola igazgató helyettese. Halálhírét Móring József Attila, volt országgyűlési képviselő közölte közösségi oldalán. Bejegyzésében azt írta, hogy a településen gyertyagyújtással emlékeznek az egykori település vezetőre, akinek halála váratlanul, előzmény nélkül következett be. Gyurákovics Lászlótól családtagjai, kollégái, tanítványai és a somogyvári közösség is megrendülten búcsúzott. Újra dobogóra állhatott az olasz quad cross bajnokságban Mohácsi Zsófia. A fiatal kaposvári versenyző bronzérmet szerzett a hétvégi versenyén. Mohácsi Zsófia egy rövidebb kihagyás után tért vissza az olasz mezőnybe, és saját elmondása szerint futamról futamra sikerült visszanyernie a ritmusát. A kaposvári versenyző legközelebb augusztusban Magyarországon áll rajthoz. A Nemzeti Adó és Vámhivatal új tudástárat indított az ANK átállással kapcsolatban. A tájékoztatásuk szerint 2027-től a hagyományos általános nyomtatvány kitöltő keretprogramot korszerű digitális megoldások váltják fel, ezért a vállalkozásoknak és könyvelőknek, valamint fejlesztőknek érdemes most időben felkészülniük. A hivatal honlapján egy helyen érhetők ezért most el a legfontosabb információk és a különböző ügyfélkörökre szabott lehetőségek.
0: Időjárás jelentés.
1: Csütörtökön változóan gomoly, felhős, napos idő várható, néhol előfordulhat zápor, zivatar. Az északnyugati szél élénk lesz. A hajnali órákra 18 és 21 fok közé hűl a levegő, míg a nappali hőmérsékletek 30-32 fok között alakulnak.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió. Most.

0: Műsorajánló. Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó.
1: Vajon melyik lehet az a magyar dal, amit a legtöbben dolgoztak fel?
2: Neoton.
1: Nem rossz a tip, de sajnos nem. De nem találnád ki soha. Én se találtam volna ki.
2: Miki.
1: Én komolyan. A legtöbbet feldolgozott, átdolgozott magyar szerzemény nem a közelmúltban keresendő. Ugyanis Seres Rezső Szomorú Vasárnap című dalát rengeteg adaptációban találhatjuk meg a világ zenei életében. Képzeljétek el, Billie Holiday, Ray Charles, de még Björk és Sinéad Connor is elkészítette a saját Szomorú Vasárnap verzióját, nyilván angol nyelven. Bloomy Sunday, ő is elénekelte, de Billie Holiday, Ray Charles, Björk, hatalmas, hatalmas.
0: 20 a csúcson! A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgasd meg az ismétlést szombaton 10-től. Műsorajánlót hallotta. Rádió Most. Kaposvár. FM 91.2.

0: Hírek most!
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat! A Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Pál Patriciától hallják. Rangos európai elismerést kapott egy kaposvári kezdeményezés. A tanulás könnyítő program és a United Way Magyarország nyerte el ugyanis az Európai Bizottság Be Active díját az önkéntesség kategóriájában. A program ötletgazdája Kárpáti Anikó kaposvári szakember, aki a kezdeményezést azért hívta életre, hogy a mozgáson és közösségi élményeken keresztül segítse a gyermekek fejlődését. A díjat 279 európai pályázat közül ítélte oda egy nemzetközi zsűri. A szervezők szerint az elismerés a pedagógusok, önkéntesek és támogatók közös munkájának visszaigazolása. Bizonytalan időre lezárták a desedai kilátót. A tájékoztatás szerint a létesítményt tartó szerkezeti probléma miatt biztonsági okokból nem lehet látogatni. Jelenleg a kilátó műszaki állapotának felmérése zajlik, amelynek eredménye alapján döntenek a szükséges beavatkozásokról és a további lépésekről. Német ellenfél elkezdi szereplését a női röplabda CEV kupában a KNRC Kaposvár. A sorsolás értelmében a kaposvári együttes az Allianz Stuttgart-dal mérkőzik meg az első fordulóban. Az oda-visszavágós párharc első találkozóját november 24 és 26-a között Kaposváron rendezik, a visszavágót pedig december 1 és 3-a között Németországban. A Stuttgart a legutóbbi szezonban a német bajnokság harmadik helyén végzett, a német kupában pedig ezüstérmes lett. A nyári fesztiválokon folytatódik a Magyar Dermatológiai Társulat bőrrák szűrési programja. Az idei országos kampányhoz több mint 90 szűrőhely és több mint 240 bőrgyógyász csatlakozott, akik több ezer embernek biztosítanak ingyenes anyajegy szűrést. A szakemberek most a fesztiválokon várják az érdeklődőket, ahol a vizsgálatok mellett a tudatos fényvédelemről és az önellenőrzés fontosságáról is tájékoztatnak.
0: Időjárás jelentés.
1: Csütörtökön változóan gomoly felhős, napos idő várható, néhol előfordulhat zápor, zivatar, az északnyugati szél élénk lesz. A hajnali órákra 18 és 21 fok közé hűl a levegő, míg a nappali hőmérsékletek 30-32 fok között alakulnak.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: nekem nincs már más.
1: 91.2 Rádió most.
2: You should never treat me like all the boys you hate.

0: Hírek most!
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat! A Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Pál Patriciától hallják. Megújult a Gönczi Ferenc utca déli oldalán található járda Kaposváron. Erről Szita Károly polgármester tájékoztatott közösségi oldalán. Mint írta, az Erdősor utcától a Koppányvezér utcáig tartó 265 méteres szakaszon teljesen új aszfalt burkolat készült a korábbi rossz állapotú járda helyén. A fejlesztés során csak nem 400 négyzetméternyi burkolat újult meg. Emellett a buszmegálló környezetét is felújították, így biztonságosabb és kényelmesebbé vált a közlekedés. Életét vesztette egy horgász a Desedán, miután az etető hajójáért úszott be a tóba és elmerült. A férfit hétfő este óta keresték, a kutatásban a Kötél Életmentő Egyesület, a kaposvári hivatásos tűzoltók, búvárok és civilek is részt vettek. A keresés során kis hajót és víz alatti kutatóeszközöket is bevetettek. Végül szerda hajnalban találták meg az eltűnt horgász holttestét. A helyszínen a mentők, a rendőrség és az orvosi ügyelet munkatársai is dolgoztak. Életének 93. évében elhunyt dr. Szili Ferenc, Kaposvár díszpolgára, a levéltár korábbi igazgatója. A hírt Szita Károly polgármester közölte, aki úgy fogalmazott, Szili Ferenc évtizedeken át dolgozott Kaposvár és Somogy múltjának megőrzéséért, tudományos munkásságával és közéleti szerepével pedig maradandó értéket teremtett. Könyvei, tanulmányai és személyisége a város kulturális életének meghatározó részévé váltak. Kaposvár közössége tisztelettel és hálával búcsúzik a város egyik kiemelkedő tudósától. Lezárult a Berzencei vár régészeti feltárásának negyedik évada, számolt be róla a kaposvári Ripőrónai Múzeum. A kutatók idén a vár északkeleti részén folytatták a munkát, ahol újabb falmaradványokat, helyiségeket, valamint a vár korábbi átépítéseinek és pusztulásainak nyomait tárták fel. A feltárásban a múzeum szakemberei mellett számos önkéntes is részt vett, a munkát pedig a Berzencei Önkormányzat és a Berzencei Várbarátok közössége segítette. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal új tudástárat indított az ANK átállással kapcsolatban. A tájékoztatásuk szerint 2027-től a hagyományos általános nyomtatványkitöltő keretprogramot korszerű digitális megoldások váltják fel, ezért a vállalkozásoknak és könyvelőknek, valamint fejlesztőknek érdemes most időben felkészülniük. A hivatal honlapján egy helyen érhetők ezért most el a legfontosabb információk és a különböző ügyfélkörökre szabott lehetőségek.
0: Időjárás jelentés.
1: Csütörtökön változóan gomoly felhős, napos idő várható, néhol előfordulhat zápor, zivatar, az északnyugati szél élénk lesz. A hajnali órákra 18 és 21 fok közé hűl a levegő, míg a nappali hőmérsékletek 30-32 fok között alakulnak.
0: Időjárás jelentést hallottak. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.
2: Sziasztok, mi vagyunk a Kelemen Kabádban.
3: Hallgassátok a Rádió Mostot most is.

történt a nagyvilágban? Mekkora a forgalom? Mi vár ránk holnap? Tőlünk mindent megtudhat. Rádió Most. Let me tell you.

0: Hírek most!
1: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat. A mikrofonnál Pál Patrícia, ezek pedig a Rádió Most hírei. Újra dobogóra állhatott az olasz quad cross bajnokságban Mohácsi Zsófia. A fiatal kaposvári versenyző bronzérmet szerzett a hétvégi versenyén. Mohácsi Zsófi egy rövidebb kihagyás után tért vissza az olasz mezőnybe, és saját elmondása szerint futamról futamra sikerült visszanyernie a ritmusát. A kaposvári versenyző legközelebb augusztusban Magyarországon áll rajthoz. Tragikus hirtelenséggel elhunyt Gyurákovics László, Somogyvár korábbi polgármestere és a Szent László Király Általános Iskola igazgató helyettese. Halálhírét Móring József Attila, volt országgyűlési képviselő közölte közösségi oldalán. Bejegyzésében azt írta, hogy a településen gyertyagyújtással emlékeznek az egykori település vezetőre, akinek halála váratlanul, előzmény nélkül következett be. Gyurákovics Lászlótól családtagjai, kollégái, tanítványai és a somogyvári közösség is megrendülten búcsúzott. Megújult a Gönczi Ferenc utca déli oldalán található járda Kaposváron. Erről Szita Károly polgármester tájékoztatott közösségi oldalán. Mint írta, az Erdősor utcától a Koppány vezér utcáig tartó 265 méteres szakaszon teljesen új aszfalt burkolat készült a korábbi rossz állapotú járda helyén. A fejlesztés során csak nem 400 négyzetméternyi burkolat újult meg, emellett a buszmegálló környezetét is felújították, így biztonságosabb és kényelmesebbé vált a közlekedés. Freddie Mercury első magyarországi köztéri szobrát avathatják fel hamarosan Balatonszemesen. A Queen legendás frontemberének bronzmell szobra a világon mindössze a harmadik ilyen köztéri emlékmű lesz. A másik kettő Svájcban és Dél-Koreában található. A szobrot Kocsis András Sándor készítette, aki egy elgondolkodó Freddie Mercury-t formált meg. A szervezők abban bíznak, hogy az emlékmű új turisztikai látványosságként is vonza majd a látogatókat Balatonszemesre. Több mint 62 ezer adózó nem tette közzé határidőre éves számviteli beszámolóját, közölte a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A hivatal eddig több mint 42 ezer mulasztónak küldött felszólítást, a többiek a következő napokban számíthatnak értesítésre. A NAV a felhívás készhezvételétől számítva 30 napot ad a beszámoló bírságmentes pótlására, ezt követően azonban már akár 200 ezer forintos mulasztási bírság is kiszabható. Ha a vállalkozás ezután sem teljesíti kötelezettségét, törölhetik az adószámát és megindulhat a cég megszüntetésére irányuló eljárás.
0: Időjárás jelentés.
1: Csütörtökön változóan gomoly felhős, napos idő várható, néhol előfordulhat zápor, zivatar, az északnyugati szél élénk lesz. A hajnali órákra 18 és 21 fok közé hűl a levegő, míg a nappali hőmérsékletek 30-32 fok között alakulnak.
0: Időjárás jelentést hallottak. Ébresztő! Töltse a reggelt velünk! Rádió Most, Kaposvár.
2: Jó reggelt kívánok! A mikrofonnál Keszthely Tibor, szeretettel köszöntelek benneteket Éva Max slágerével, majd Dash és Young Fly kis kece zenéjével az esztendő 197. napján. Ó, hát még néhány, és aztán már is a 200-as kerek, hát nem is év, de nap fordulóhoz érünk. Legyen kerek ez a mai nap, is ezt kívánom nektek, bár borongossággal indult. Egy kis napfelkeltét lehetett még látni, de most egy picit vissza sötétedett, ahogy a felhők megvastagodtak az égen.

0: nekem is jár. Ha ránk hangol, jobban indul a nap. Rádió Most, Kaposvár.
1: Lóg az eső lába, ilyen érzete van bárkinek, aki jelen pillanatban vagy kilát, vagy kint tartózkodik. Jó reggelt kívánok, sötétebb van az átlagosnál, hiszen vastag felhők vannak Kaposvár felett. Amúgy 10 perccel járunk 6 óra után, és hogyha az óránkénti előrejelzést már pedig én most megnézem, abból az látszik, hogy nem lesz egyébként csapadék, legalábbis 10 óráig nem, onnantól egy keveset mutat az előrejelzés. Hát, lehet, hogy akkor most rá fog majd cáfolni a meteorológusok jóslataira maga az idő. Hamarosan kiderül. Néhány gondolat a mai napról, július 16-áról, ma érző intuitív energiák uralkodnak majd, ami fejlődést, szellemi fejlődést fakaszt és elemző gondolkodást ösztönöz. Ezen a tökéletes lehetőséget kínál egy csendes elvonulása, önreflexióra és a belső megérzések követésére, így érdemes a külvilág zaja helyett ma a saját lelkünkre figyelni, mondják azok, akik hozzáértők. Erről a mai napról numerológiai, asztrológiai szempontból. Én csak azt mondom, legyen jó napotok!

0: Kávé, tea, rádió. Kezd velünk a napot. Rádió most. Fellapozzuk a naptárt. Most. Kalendárium.
1: 10 perc múlva 6:30 jó reggelt kívánok, és szeretettel köszöntöm névnapos hallgatóinkat. Hozok egy sztorit, talán gyorsan rá is fogtok jönni, hogy kik a mai nap névnaposai. Egy legendás Oscar díjas színész, aki eredetileg azért változtatta meg a nevét dallamosabb Matta ura, mert az eredeti család nevét, az Matt Doe volt, túl durvának tartotta a hollywoodi karrierhez. Egyébként karrierje során imádott füllenteni a sajtónak a múltjáról, így például évekig sikeresen elhitette a világgal, hogy a születési neve valójában a kimondhatatlan Matuszanszkij-Kajszki volt. Igen, ő Walter Matthau, aki a mai napon ünnepel névnapot, csak úgy, mint bármelyik másik magyar Walter írja nevét szimpla vagy dupla B-vel egyaránt. Rajtuk kívül Athéna, Athéné, Athena, Attina, Barót, Dejan, Deján, Carmela, Carmelina, Carmen, Carmin, illetve Kont, Lestár, Mária, Marléne és Ria névnap van a mai napon. Őket is nagy szeretettel köszöntöm a Unity Nation zenéjével.
0: Ez volt a kalendárium.

0: se számít. Frissen, aktuálisan és a legdögösebben. Csak velünk indul így a nap. Rádió Most, a 91.2. Társadalmi célú hirdetés.
1: Társasházban élsz?
2: Zavar, hogy folyton büdös a szemetesed és a kukád?
1: Hogy eldugul a lefolyód és a vécéd a beleöntött maradéktól?
2: Ha nem akarod viszont látni a kidobott ételmaradékot, vedd át a zárható gyűjtőedényedet ingyenesen a Kapos Holding ügyfélszolgálatán.
1: Gyűjtsd a szerves hulladékot elkülönítve,
2: és a társasház barna kukájából a KHG ingyen elszállítja.
1: Ne feledd, a szerves hulladék hasznos, komposzt készül belőle.
2: Készült a Kaposvári Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak. Hírek most!
3: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat, a mikrofonnál Pál Patrícia, ezek pedig a Rádió Most hírei. Rangos európai elismerést kapott egy kaposvári kezdeményezés. A tanulás könnyítő program és a United Way Magyarország nyerte el ugyanis az Európai Bizottság Be Active díját az önkéntesség kategóriájában. A program ötletgazdája Kárpáti Anikó kaposvári szakember, aki a kezdeményezést azért hívta életre, hogy a mozgáson és közösségi élményeken keresztül segítse a gyermekek fejlődését. A díjat 279 európai pályázat közül ítélte oda egy nemzetközi zsűri. A szervezők szerint az elismerés a pedagógusok, önkéntesek és támogatók közös munkájának visszaigazolása. Bizonytalan időre lezárták a desedai kilátót. A tájékoztatás szerint a létesítményt tartó szerkezeti probléma miatt biztonsági okokból nem lehet látogatni. Jelenleg a kilátó műszaki állapotának felmérése zajlik, amelynek eredménye alapján döntenek a szükséges beavatkozásokról és a további lépésekről. A nyári fesztiválokon folytatódik a Magyar Dermatológiai Társulat bőrrákszűrési programja. Az idei országos kampányhoz több mint 90 szűrőhely és több mint 240 bőrgyógyász csatlakozott, akik több ezer embernek biztosítanak ingyenes anyajegy szűrést. A szakemberek most a fesztiválokon várják az érdeklődőket, ahol a vizsgálatok mellett a tudatos fényvédelemről és az önellenőrzés fontosságáról is tájékoztatnak. A Nemzeti Adó és Vámhivatal új tudástárat indított az ANK átállással kapcsolatban. A tájékoztatásuk szerint 2027-től a hagyományos általános nyomtatvány kitöltő keretprogramot korszerű digitális megoldások váltják fel, ezért a vállalkozásoknak és könyvelőknek, valamint fejlesztőknek érdemes most időben felkészülniük. A hivatal honlapján egy helyen érhetők ezért most el a legfontosabb információk és a különböző ügyfélkörökre szabott lehetőségek.
0: Időjárás jelentés.
3: Csütörtökön változóan gomoly felhős, napos idő várható, néhol előfordulhat zápor, zivatar. Az északnyugati szél élénk lesz. A hajnali órákra 18 és 21 fok közé hűl a levegő, míg a nappali hőmérsékletek 30-32 fok között alakulnak.
0: Időjárás jelentést hallottak. A legfrissebb hírek a nagyvilágból, a legfontosabb információk Kaposvárról. Lendületes reggel a 91.2-n. Rádió Most!
4: Jó reggelt egy pillantás az órára, hiszen a hírek után járunk, és már 3 perccel fél hét után is, amikor folytatjuk tovább, július 16-án, azon a napon, amikor első Nagy Lajos magyar királyunk trónra lépett, amikor nagyon borult az ég, már esőt nem jelentettek még hallgatóink, illetve hát itt a mi környékünkön nem esetleg távolabb valaki, valakinek bármilyen ilyen jellegű tapasztalata, vagy csak riogatnak a felhők. Én viszont nem szeretnék senkit se riogatni, pusztán jó reggelt kívánni a most következő Pitbull Christina Aguilera a felvétellel, majd a CNC Music Factory Freedom Williams közös zenével. Apropó Pitbull, már csak néhány nap, és jön a mester. Itt fog nálunk fellépni jövő héten, kedden, azaz július 21-én a Puskás Arénában. Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

0: things that make you go.
1: Jó reggelt! Ébredjen Kaposvár rádiójával! Rádió most! Fellapozzuk a naptárt! Most! Kalendárium!
2: Maximális tiszteletem és jó kívánságaim a mai nap híres és kevésbé híres szülötteinek. Szerintem itt teljesen mindegy, hogy ki milyen életutat jár be. A születésnap az egy ilyen megbecsült dolog, főleg anyai szempontból. Úgyhogy boldog születésnapot kívánok minden kedves ma született hallgatónknak, a tisztelt édesanyáknak, akik a világra hozták őket. És hogy milyenek ők, a július 16-ai emberek? Nos, mélyérzésűek, végtelenül hűségesek a szeretteikhez, és bár a külvilág felé olykor távolságtartónak tűnhetnek, gazdag érzelemvilággal és erős művészi vagy spirituális hajlamokkal rendelkeznek. Igaz ez vajon a most felsorolandó hírességekre, vagy legalábbis híres emberekre? Mert hogy a mai nap ilyen híre szülötte például Andrea del Sarto, itáliai reneszánsz festőművész, vagy éppen Roald Amundsen, a norvég sarkutató, a déli sark felfedezője. Ma született még Ginger Rogers, Oscar-díjas amerikai színésznő is, illetve Valko Eszter műsorvezetőnő is. Még egyszer boldog születésnapot, sok-sok köszöntőt, sok boldogságot, anyagi javakat, nagyon-nagyon sok életfogytig tartó jó egészséget kívánok, hát ezek a legfontosabbak talán.
1: Ez volt a kalendárium.

0: Jó reggelt! Ébredjen Kaposvár rádiójával! Rádió Most! Itt a 91.2. Mi újság? Megtudhatja most! Lapszemle!
1: 10 perc múlva hét, nem sokára indul a napra kész. Addig nézzünk egy kis hírdömpinget. A www.kaposvármost.hu-n írtunk arról, és fényképpel is beszámoltunk, hogy felborult egy nyerges vontató az M7-es autópályán itt nálunk Somogyban, hogy átlagosan 8500 forintért kötnek kötelező biztosítást az e-rollerekre. Milyen a luxusautó és telekvásárlás? Mármint abból a szempontból, hogy ennek ürügyén csalt ki milliókat ismerőseitől valaki szintén Somogyban. Beszámoltuk az átmeneti kánikuláról, arról is, hogy nagyon-nagyon sajnálatos módon elhunyt egy férfi a Desedában. Felújították a Könci Ferenc utca déli oldalán futó járdát, és számos más aktualitás van még a www.kaposvármost.hu oldalon. Ami pedig az országos sajtót illeti, hogy egy picikét tágítjuk ezt a kört, hát a legtöbben talán arról számoltak be hazánkba, és nem csak itt nálunk egyébként Magyarországon, hanem Ukrajnában, Németországban, lengyel, cseh, szlovák, macedón, kínai és szingapúri sajtóban is azonnal bejelentették a hírt, hogy Szijjártó Péter otthagyja a politizálást és elment dolgozni a BYD-hoz. Világhír, bár már nem újdonság, hogy az Egyesült Államok és Irán újra háborúban áll. És a múlt nap igazándiból az ukránok támadták az oroszokat, ezúttal viszont az oroszok támadták az ukránokat. Kijev ma hajnalban újabb jelentős orosz támadás szenvedett el, miután balisztikus rakéták záporoztak több kerületre robbanásokat okozva, számolt be a kievpost.com.
0: Ez volt a Lapszemle.

0: Jó reggelt! Rádió Most! Hírek most!
1: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat, a mikrofonnál Pál Patrícia, ezek pedig a Rádió Most hírei. Megújult a Gönczi Ferenc utca déli oldalán található járda Kaposváron. Erről Szita Károly polgármester tájékoztatott közösségi oldalán. Mint írta, az Erdősor utcától a Koppányvezér utcáig tartó 265 méteres szakaszon teljesen új aszfalt burkolat készült a korábbi rossz állapotú járda helyén. A fejlesztés során csak nem 400 négyzetméternyi burkolat újult meg, emellett a buszmegálló környezetét is felújították, így biztonságosabbá és kényelmesebbé vált a közlekedés. Életének 93. évében elhunyt dr. Szili Ferenc, Kaposvár díszpolgára, a levéltár korábbi igazgatója. A hírt Szita Károly polgármester közölte, aki úgy fogalmazott, Szili Ferenc évtizedeken át dolgozott Kaposvár és Somogy múltjának megőrzéséért, tudományos munkásságával és közéleti szerepével pedig maradandó értéket teremtett. Könyvei, tanulmányai és személyisége a város kulturális életének meghatározó részévé váltak. Kaposvár közössége tisztelettel és hálával búcsúzik a város egyik kiemelkedő tudósától. Rangos európai elismerést kapott egy kaposvári kezdeményezés. A tanulás könnyítő program és a United Way Magyarország nyerte el ugyanis az Európai Bizottság Be Active díját az önkéntesség kategóriájában. A program ötletgazdája Kárpáti Anikó kaposvári szakember, aki a kezdeményezést azért hívta életre, hogy a mozgáson és közösségi élményeken keresztül segítse a gyermekek fejlődését. A díjat 279 európai pályázat közül ítélte oda egy nemzetközi zsűri. A szervezők szerint az elismerés a pedagógusok, önkéntesek és támogatók közös munkájának visszaigazolása. Több mint 62 ezer adózó nem tette közzé határidőre éves számviteli beszámolóját, közölte a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A hivatal eddig több mint 42 ezer mulasztónak küldött felszólítást, a többiek a következő napokban számíthatnak értesítésre. A NAV a felhívás készhezvételétől számítva 30 napot ad a beszámoló bírságmentes pótlására, ezt követően azonban már akár 200 ezer forintos mulasztási bírság is kiszabható. Ha a vállalkozás ezután sem teljesíti kötelezettségét, törölhetik az adószámát és megindulhat a cég megszüntetésére irányuló eljárás. 6 millió forinttal támogatta a NANE Egyesületet a Metallica Alapítványa. A nőjogi szervezet közlése szerint az adományt a nők biztonságát szolgáló prevenciós és áldozatvédelmi munkára fordíthatják. A zenekar budapesti koncertje nem csak az adományozás és a rekordot jelentő közönség miatt maradt emlékezetes. A fellépésekhez kapcsolódó véradáson csaknem 2000-en vettek részt, ezzel Magyarország eddigi legnagyobb véradó eseménye valósult meg. Emellett a Budapest Bike Mafia közreműködésével több mint 1000 adag ételt is eljuttattak a rászorulóknak.
0: Időjárás jelentés.
1: Csütörtökön változóan gomoly, felhős, napos idő várható, néhol előfordulhat zápor, zivatar, az északnyugati szél élénk lesz. A hajnali órákra 18 és 21 fok közé hűl a levegő, míg a nappali hőmérsékletek 30-32 fok között alakulnak.
0: Időjárás jelentést hallottak. Indítsa a reggelt frissen, kezdje a napot informatívan, legyen jókedvű és lendületes a Rádió Most reggeli műsorával. Naprakész. Minden hétköznap reggel 7-től 9-ig. Naprakész. Hogy ön is legyen a naprakész.
2: Továbbra is zajlik a labdarúgó VB, és van friss eredmény, illetve hát kis elemzés. Úgyhogy a ma reggeli naprakézben is lesz egy pici foci, pici időjárás, pici közlekedés, pici érdekesség, pici tudomány, és jó sok zene. Tartsatok meg!

0: kezdje a napot informatívan. Ez itt a Naprakész.
1: Jó reggelt, 2 perc múlva lesz 4:08, Roy Orbisont hallgattuk egy 1989-es felvételben. Persze számon lehetne kérni, hogy hogy a csodába, amikor 88. december 6-án elment szívrom következtében, hát akkor már ugye voltak fölénekelve olyan zenéi, és az átfedés előtte Madonnával annyi, hogy amikor ez a sláger megjelent, akkor Madonna már bontogatta a szárnyait, sőt, jóval korábban véletőleg ő is hallgatta annak idején Roy Orbisont. Mennyit érdekes? Néhány gondolat az időjárásról, szemerkél az eső, egy-két nagyobb csepp hullik, de semmi komoly még ernyő nélkül sem fog az ember elázni. A folytatásban David Guetta és Bibi Rexa érkezik, illetve egy kis labdarúgás, lejátszották a második elődöntőt tegnap, egy jó kis izgalmas mérkőzést láthattunk, én úgy gondolom, amelyen Argentina Angliával meccselt, és végül fordított, mert hogy Anglia rúgta az első gólt, aztán Argentina a másodikat, akkor már döntetlenre kényszerítve az eredményt, és hát szokás szerint mondjuk, hogy a mérkőzés vége előtt ismét megcsinálták, és teljesen megfordították a mérkőzést, így győztek ők végül 2-1-re. Kialakult ugyebár a bronzmérkőzés és a döntő párosítása. A bronzmeccset szombaton éjjel 11-kor játssza majd Franciaország Angliával, a döntőt pedig spanyol ajkúak Spanyolország Angliával vasárnap este 21 órás kezdéssel.

0: Legyen jókedvű és lendületes! Ez itt a Naprakész!
1: Szép jó reggelt kívánok! 6 perc múlva lesz 7:30. Mindjárt Rozé és Bruno Mars és az APT érkezik ide a Rádió Mostba. Miközben újabb arcát mutatja az időjárás, roppant füllettséggel indult a mai reggel, és 22 Celsius fokkal, már egy picit melegen van, a füllettség marad, sőt, most még jön is hozzá pára jócskán, 86%-os jelen pillanatban, hiszen itt-ott szemerkél, csipek, csepeg az eső. Semmi komoly, ilyenkor egyébként kicsit több kéne, nem? És akkor levinni a párát is, és egy kicsit hűvösebb is lenne, nem ilyen füllett. Egyébként nem jelezték előre erre az órára, legalábbis mindenhol nem. 10 órától mutattunk nagyjából 1 millit. És 2 millit esetleg délig az előrejelzés, utána semmi. Aztán az igazán jelentős mennyiségű csapadék majd csak a hét további részében fog kialakulni, méghozzá pénteken délután, 10-én, 18-án szombaton hajnalra mutat az előrejelzés. Már korán sem annyit, mint a korábbiakban. Holnap nagyjából 6,3 millit, szombaton, amikor még tegnap ilyenkor 16 milliről beszéltünk, most már csak 2. De vasárnap is lesz még majd egy minimális csapadék, ezt mutatja jelen pillanatban a jóslat, aztán a későbbiekben majd a jövő héten lesz ismételten eső. A hőmérsékleten sokat nem változtat, ma 30-32 fok lesz, holnap már akár 35 is lehet. Az eső miatt szombaton 30, vasárnap 28, hétfőn, kedden, jövő szerdán pedig nagyjából 27 fok.

0: Jó reggelt! Ez itt a Naprakész. Műsorajánló. Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó. Tegyük fel azt a kérdést is, amit talán már ti is feltettetek, hogy melyik dal lehet az a világon, aminek a legtöbb feldolgozása született?
1: Elvis Presley.
0: Nem.
1: Abba?
0: Nem. Nem egy popbandától származik. Gershwin.
1: Hát Gershwin, ne hülyeskedj.
0: Várjál, de várjál, őt
1: melódiái.
0: Így van, oké. Okay. Ismered te a Porgy és Bess című operát?
1: Minden nap háromszor meghallgatom.
0: Ja, értem. Hát akkor te műértő vagy, akkor nem véletlen. Akkor biztos azt is tudod.
1: Nem látszik rajta?
0: Dehogy nem, hát dehogy nem. Van egy Summertime című etűd.
1: Mit láttak meg ebben?
0: Több mint 25 000 különböző verziója létezik.
1: Hoppá.
0: Jazz, soul, rock, pop, Louis Armstrongtól Ella Fitzgeraldig, Miles Davisen keresztül, Janis Joplinig, a Doorson át, a Zombiesig, de még Lana Del Rey is hozzányúlt ehhez a dalhoz. Ez a világ legtöbbet feldolgozott dala.
2: 20 a csúcson! A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgass meg az ismétlést szombaton 10-től. Műsorajánlót hallotta. Reklám.
3: Készen állsz a nyár legforróbb leárazására? Az Árkád Pécsben most 7 ágra sütnek a kedvezmények. Ruhák, cipők, kiegészítők a szezon valamennyi kedvence csak rád vár. Gyere és csapj le rájuk, mielőtt más viszi el őket. Árkád Pécs nyári leárazás. Kihagyhatatlan akciók, amíg a készlet tart.
2: Reklám hangzott el.
4: Társadalmi célú hirdetés.
5: Ha a lefolyót beszélni tudna...
6: Kérlek, könyörgök! Nem vagyok olajtemető! Ne üsd az olajat belém, mert tönkre megyek! Az olajjal nem csak engem szennyezel, hanem a környezetet és magadat is! Csináld jól!
5: Az olaj nem a lefolyóba való, de van egy egyszerű megoldás. Üsd a speciális gyűjtőedénybe az olajat, a KHG pedig ingyen elszállítja. Ha nincs még gyűjtőedényed, vedd át a Kapos Holding ügyfélszolgálatán! Öntsünk tiszta vizet a pohárba, gyűjtsd külön az olajat.
7: Készült a Kaposvári Hulladéggazdálkodási Nonprofit Kft. Megbízásából.
4: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
2: Hírek most!
8: Lezárják ma délelőtt a Németh István fasor és a Bicó Ferenc utca kereszteződését. Belefulladt egy horgász a Desedába. Jó reggelt kívánok, 7:30, Cserhamik Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Gázvezeték felújítási munkák miatt lezárják ma délelőtt a Németh István fasor és a Bicó Ferenc utca kereszteződését. A forgalomkorlátozás délelőtt 9:30-tól délig lesz érvényben. Ez idő alatt nem lehet majd behajtani a Bicó Ferenc utcába a Németh István fasorról. A forgalmat elterelik, és a közlekedést kézi forgalom irányítással segítik majd. Belefulladt a Desedába egy horgász. A 63 éves férfi beúszott az etető bújájához, de visszafele elmerült és már nem bukkant fel. A rendőrség hétfő este kapott bejelentést az esetről, a férfi holttestét pedig szerda hajnalban találták meg a keresésben résztvevő egységek. Lemond országgyűlési képviselői mandátumáról Szijjártó Péter és a BYD-nél fog dolgozni. A korábbi külgazdasági és külügyminiszter a közösségi oldalán azt írta, hogy a vállalatcsoportnál a külső kapcsolatokért és az új üzletágak fejlesztéséért felelős vezetőként dolgozik majd nemzetközi pozícióban. Szijjártó Péter 2002 óta volt országgyűlési képviselő, és 2014-től egészen a 2026-os kormányváltásig töltötte be a külgazdasági és külügyminiszteri tisztséget. Spanyol-argentin döntő lesz a labdarúgó világbajnokságon. A szerdai elődöntőben Argentina 2-1-re győzte le Angliát, mégpedig úgy, hogy hátrányból állt fel és a 83. perc után fordította meg a meccset. Argentina így megvédheti világbajnoki címét, hiszen 4 éve Katarban Messiék nyerték a VB-t. A spanyol-argentin döntő magyar idő szerint vasárnap este 9-kor lesz New Yorkban, a francia-angol bronz meccs pedig szombaton este 11 órakor kezdődik majd.
2: Időjárás jelentés.
8: Felemás időnk lesz a mai napon. Kezdetben sok lesz felettünk a felhő, és később is számíthatunk még egy-egy záporra, kisebb esőre. Késő délután viszont felszakadozik a felhőzet, és a nap második felében már néhány órára a nap is kisüt. A csúcsfőmérséklet kevéssel 30 fok alatt alakul ma.
2: Időjárás jelentést hallottak. Indítsa a reggelt frissen, kezdje a napot informatívan, legyen jókedvű és lendületes a Rádió Most reggeli műsorával. Napra kész. Hogy ön is legyen a napra kész.
9: Sziasztok, jó reggelt kívánok! Itt a napra kész, benne mindjárt Tét Mekre és Lágerre, aztán közlekedési információk. Aztán a recesszióról lesz egy kis szó, ugyanis tele van most már lassan a világ sajtó azzal, hogy világszerte nagyjából 100 000 munkavállalójától szabadul meg a Volkswagen. Nem csak náluk van Bibi, sok más világ cégnél hoztam belőlük egy csokornyit, akár olyanokat is, akik hazánkban működnek.

0: Csapjon neki a napnak, mi segítünk. Ez itt a Naprakész. Közlekedési információk.
1: Szerencsére extra információ nincsen. Baleset sincsen. Rolleresek, kerékpárosok sincsenek, hiszen szemerkél az eső Kaposvár szerte, viszont a forgalom erős közepes. Igazándiból az eső nem érződik rajta a forgalom nagyságán. Itt-ott azért megy a kis tisztasági autó és seper, a seprőgép, kerülgetni kell. A lámpák mindenhol működnek, ezt tudtuk meg az Euro 6x6 taxitól. Köszönjük szépen az információt. Én pedig kipróbáltam, megnéztem, hogy hogyan állnak a munkálatok a Bajcsy-Zsilinszky utcában. Hát aki az Árda utca felől jön, az mindjárt láthatja, hogy ott van még a markológép jobb oldalon, vagyis hogyha napközben aki arra fordul és éppen forgolódik a gép, akkor pár perces lezárásra biztos, hogy kell számítani, de ott abban a kereszteződésben akár meg is lehet fordulni, és lehet választani más irányt, például ugye a párhuzamos Sonsicsot. Maga a Bajcsy-Zsilinszky utca pedig akár egy Form 1-es sikán. Helyenként két oldalt is van kerítés, nagy vaslapokon lehet átmenni az átvágott burkolaton. Azt láttam, hogy a Szent Imre Damjanics sarkán ott már például betemették a nagy gödröt, már csak aszfaltozása vár. Arról nincs információ, hogy mi van egyel arrébb. Esetleg azon az úton a Taljánon és a Damjanics sarkán ott elkészült-e már a gödör allik, vagy sem. Bárkinek bármilyen tapasztalata, észlelése, észrevétele van, juttassa el hozzánk, hálásan köszönjük előre is, mint ahogy az Euro 6x6 taxinak is az első kézből infókat.
0: Közlekedési információkat hallottak. Jó utat!

0: kezdje a napot informatívan. Ez itt a Naprakész.
1: Ó, egy borzasztó nyárról is lehet dallamosan énekelni. Erre hozza a tanúbizonyságot a Bananarama Cruel Summerrel. Hello, jó reggelt kívánok, 4 perce járunk 3:48 után. Borzalmas nyár azoknak, akik mondjuk a Volkswagennél dolgoznak, és nem véletlenül említettem meg, hiszen a világ egyik legnagyobb recesszióját élik meg ők, akkor a nagy leépítés van, hogy mindenhol foglalkozik vele a világ sajtó, így aztán én is utána néztem egy picikét a számoknak, már csak kíváncsiságból is. Az a helyzet, hogy világszerte 100 000 munkavállalót bocsátanak el, nagyjából 5-600 000 van nekik egyébként. Típusok szűnnek meg, ahol nem gazdaságos a gyártás, tervezés, azokat teljesen megszüntetik, utód nélkül. Gyárakat zártak és zárnak majd még be Németországban, és nem csak a Volkswagent érinti ez, hanem az Audit is. Nyilván felmerül a kérdés, hogy miért. Mármint, hogy miért küldik el, azért, mert nem gazdaságos, nem fenntartható ennyi ember a jelenlegi forgalmi adatok alapján. Hát, hogy miért szorultak háttérbe, ha egy nagy világmárkáról, régi nagy világmárkáról van szó. Hát, mert jönnek az újabb trónkövetelők azért. Érinti ez Magyarországot és Kaposvárt? Hát az a helyzet, hogy igen. Képzeljétek el, hogy jelen pillanatban, és most én statisztikai számadatokat matekoztam egy picit a kedvetekért, Magyarország második leggyakoribb márkájáról van szó, cirka 500 000 Volkswagen van az országban. Ebből itt Kaposváron olyan 2600-700 darab, Somogyban erős 13 000 darab, a dél-dunántúli régióban pedig majdnem 40 000 darab. Hogy ezek mennyisége csökkenni fog, a válasz egyértelmű igen, hiszen világszerte eleve visszafogják a gyártókapacitást, nagyjából 10%-kal, így ez az arány itt is érvényes, 10%-a kevesebb lesz belőlük. De ne higgyétek, hogy csak ők küzdenek, szenvednek, a technológiai szektor is az Oracle 30 000 embert küld el, a Microsoft mintegy 5 000-et, a Facebook 16 000-et, egyéb tech óriások, a Dell 16 000, a Nokia 14 000, a Cisco 4 000, a PayPal 4 007 főt. Hazánkban gyengelkedik az ipar, a gyártás és energetika, a Dunafer 2600 dolgozónak mond fel, a Siemens 200-nak, de leépítés van a Richternél, az Audi Hungáriába és a Bayernnél is.
0: Top volt, ami annó top volt, de még most sem lejárt lemez.

0: itt a Naprakész. Reklám.
1: Készülj az év legnagyobb desedai habpartijára. Július 18-án szombaton a Nekem a Deseda hatalmas habpartival vár mindenkit. A jó hangulatról DJ Volumen gondoskodik, a program pedig tele lesz élményekkel. Habparti, cukorkaágyú, kézműves sarok, csillámtetkó, minidiszkó és papírhajó szépségverseny. Élmények az egész családnak. Irány a Deseda. Találkozzunk július 18-án. Részletek a Nekem a Deseda Facebook oldalán.
2: Kitalálod, mi vár ránk az árkádban? Játék? Igen! Tánc? Igen! Közös kaland a gyerekekkel? Igen, igen, igen!
3: Találkozz most Blueyval és Bingóval az árkádban. Részletek arcadepage.hu.
4: Kint tombol a nyár, bent pedig hűvös kényelem és rengeteg inspiráció vár. A Baroszőnyeg áruházban mindent megtalálsz, ami egy szebb otthonhoz kell. Laminált, SPC, vinil és PVC padlók, szőnyegek, függönyök, karnisok, falpanelek, műfű és még sok más. Klimatizált áruház, hatalmas raktárkészlet, ingyenes kaposvári kiszállítás. Baroszőnyeg áruház, Kaposvár, Baross Gábor utca 8-10.
5: A név ismerős, a szemlélet megújult. Kaposvár legnagyobb magánegészségügyi intézménye ismét helyi kézben, és mostantól újra Kapos Medikál néven várja pácienseit. Új lendülettel, még több fejlesztéssel, változatlan elkötelezettséggel. És ezt szeretnénk önnel is megünnepelni. Augusztus 31-ig minden páciensünk 30-40% kedvezményértékű ajándékot kap. Kapos Medikál. Régi ismerős, új kezdet az egészség szolgálatában.
4: Rendelj az Attalai Halászcsárda hétvégi kínálatából július 17-18 és 19-én is. Húsimádó és csirkefogótál 5 főre 10.900 forint. És a ráadás harcsapaprikás túrós csuszával 2-t fizet 3-at kap. Igazi magyaros lakoma, óriási adagok. Csap le az ajánlatokra. Részletek az Attalai Halászcsárda Facebook oldalán.
6: Kaposvári tűzifa telephelyre segédmunkást keresünk. Bérezés nettó 17.000 forint per nap. Jelentkezni a 0620 973 10 91-es telefonszámon lehet.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
7: Lakossági fórumot tartanak ma az új buszmenetrendről. Vasárnap óta nem találnak egy Balatonban eltűnt férfi. Jó reggelt kívánok, 8 óra van, Cserhalmi Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Lakossági fórumot tartanak ma délután az új helyjáratos autóbuszmenetrend tervezetéről a Kaposvári Közlekedési Központban a Cseri úton. A város elkészítette az új menetrend tervezetét, amelynek célja, hogy a közösségi közlekedés még jobban igazodjon az utasok igényeihez. A tervek szerint Kaposvár 44 új autóbuszt vásárol, köztük csuklós, szóló és midi buszokat, emellett 4 önvezető autóbusz beszerzését is tervezik. A menetrend tervezetéről a menetrend@kkzrt.hu e-mail címen is várják az észrevételeket, a következő hetekben pedig több városrészben is lesz lakossági fórum. A mai délután 5 órakor kezdődik. Fél milliárd forintos fejlesztés kezdődik a Marcali Városi Fürdőben. A július végén induló beruházás során új wellness és terápiás szolgáltatásokkal bővül a fürdő. Gőzkabin, élményzuhany, jégkút, aromaszauna, valamint fizioterápiás kezelésekre alkalmas terek is készülnek. Emellett új köztéri öltözőblokkok, árnyékolók, ülőhelyek és fedett kerékpártároló is épül. A fejlesztés várhatóan jövő nyárra készül el, a fürdő pedig a munkálatok ideje alatt is fogadja a vendégeket. Továbbra is keres a rendőrség egy 34 éves tatai férfit, aki vasárnap tűnt el kajakozás közben a Balatonban. A férfi Balaton Lelléről a Balaton Szepezdre evezett, majd a feleségével folytatott beszélgetés után visszaindult, de nem érkezett meg. A kajakját még vasárnap délután találták meg Szepezd és Lelle között, amikor a tavon másodfokú viharjelzés volt érvényben. A férfit hajókkal és helikopterrel is keresték, egyelőre eredménytelenül. A finó Kaposvár bosnyák, a KHG Kelnerc pedig német csapat ellen kezdi meg nemzetközi kupa szereplését a soron következő szezonban. Az Európai Szövetség szerdán tartotta meg a különböző sorozatok sorsolásait. A finó Kaposvár a bajnokok ligája selejtezőinek első körében a bosnyák bajnok Napredák Ozákkal találkozik majd. A KHG Kelnerci erős ellenfelet kapott a CEF kupában, ugyanis a német bajnoki bronzérmes Stuttgart lesz az ellenfele. A finó októberben kezd a BL-ben, a Kelnerci pedig novemberben. Július végéig lehet szavazni a 2027-es év madarára a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület honlapján. Idén három bagolyfaj közül lehet választani, a gyöngybagoly, a macskabagoly és a füles kuvik versenyez a címért. Az Év Madara program célja, hogy felhívja a figyelmet a hazai madárfajok védelmére és a természetvédelem fontosságára. A győztestől a beérkező szavazatok döntenek.
0: Időjárás jelentés.
7: Felemás időnk lesz a mai napon. Kezdetben sok lesz felettünk a felhő, és később is számíthatunk még egy-egy záporra, kisebb esőre. Késő délután viszont felszakadozik a felhőzet, és a nap második felében már néhány órára a nap is kisüt. A csúcsfőmérséklet kevéssel 30 fok alatt alakul ma.
0: Időjárás jelentést hallottak. Indítsa a reggelt frissen, kezdje a napot informatívan, legyen jókedvű és lendületes a Rádió Most reggeli műsorával. Napra kész. Minden hétköznap reggel 7-től 9-ig. Napra kész. Hogy ön is legyen a napra kész.
8: Továbbra egy zenés és érdekes a napra kész. Sziasztok! 4 perccel járunk 8 után, és ebben a fél órában ellentmondásos dolgokról lesz szó, például, hogy a nyaralás, és ugye ellentmond azzal, hogy az ember azért megy, hogy kipihenje magát, viszont a nyaralás után mégis kimerültnek érezzük magunkat leginkább, illetve beszélünk arról is, hogy nem az életkor öregíti az agyunkat, sokkal inkább a szokásaink. De nem sokára hozom ennek részleteit.

Legyen jókedvű és lendületes! Ez itt a Naprakész! Jó reggelt! Ez itt a Naprakész!

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Okay.
0: Ne maradj le róla. Jó reggelt! Ez itt a Naprakész. A pillanat a tiéd. Rádió Most.
2: Nem az életkor öregíti az agyat. Mit gondoltok erről a dologról? A modern idegtudomány szerint az agyunk öregedése és a szellemi frissessége bizony nem kizárólag a genetikán vagy az életkoron múlik, hanem a mindennapi szokásainkon és az életmódunkon. Az agy úgynevezett plaszticitásának köszönhetően egész életünk során képesek vagyunk új idegi kapcsolatokat kialakítani, amit a gyógyszertári csodaszerek helyett olyan egyszerű, de hatékony szokásokat támogathat a legjobban, mint a rendszeres mozgás, a minőségi alvás, aztán a sok-sok zöldség és gyümölcs, az aktív társas kapcsolatok fenntartása, valamint a folyamatos mentális kihívások és az új dolgok tanulása. És akkor friss marad az észjárás is.

0: Reklám.
1: Nyaralás ösztönző bónusz a Spirit Autónál. Aki augusztus 31-ig új személy vagy haszonjárművet vásárol a Spirit Autónál, plusz 100 000 forint értékű szervizutalványt is kap ajándékba, hogy több jusson a nyaralásra. A kedvezmény részleteiről érdeklődjön márkakereskedéseinkben, vagy a spiritservice.hu-n. Spirit Autó. Kaposvár, Árpád utca 37-39.
2: Kit zavar, hogy napnyugta után kezd... Kedik az invázió, ha van balcsicsi.
3: Kóstold meg a nyár új ízét, a balcsicsit. Most akár grillmatracot, vagy Big Green Egg grillsütőt is nyerhetsz vele, és további grill termékeinkkel. Kométa.
4: Ez a Buona Vita.
5: Hello Kaposvár! Cseréld le telefonodat vagy tabletedet a Connect-telnél. Új és használt készülékek, tartozékok és kiegészítők hatalmas választékban, kedvező áron. Régi telefonodat beszámítjuk. Connect-tel mobiltelefon, laptop és nyomtató kellék szaküzlet a Kaposvár plázában és a Tesco üzletsoron. Több mint 20 éve.
6: Charity Go 8 már

0: tesztvezetésért látogasson el a Pécsi utca 4 szám alatt található Cseri szalonunkba a Rákóczi focipálya mellett. Kaposvár Kft. Cseri, kár lenne kihagyni.
1: Nagy bevásárlás otthonra, nagyker árakon?
2: Igen!
1: A Kaposvári West nagykerben. Élelmiszer, italáru, kávé, édesség, háztartási vegyi áru, papíráru, állateledel, minden, ami otthonra kell. Nagyker áron, mindenkinek. West nagyker, Kaposvár, Kondvezér utca.
3: Reklám hangzott el. Társadalmi célú hirdetés.
4: Társasházban élsz?
5: Zavar, hogy folyton büdös a szemetesed és a kukád?
4: Hogy eldugul a lefolyód és a vécéd a beleöntött maradéktól?
5: Ha nem akarod viszont látni a kidobott ételmaradékot, vedd át a zárható gyűjtőedényedet ingyenesen a Kapos Holding ügyfélszolgálatán.
4: Gyűjtsd a szerves hulladékot elkülönítve,
5: és a társasház barna kukájából a KHG ingyen elszállítja.
4: Ne feledd, a szerves hulladék hasznos, komposzt készül belőle.
5: Készült a Kaposvári Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Megbízásából.
3: Társadalmi célú hirdetést hallottak. Hírek most!
6: Lezárják ma délelőtt a Német István Fasor és a Bicó Ferenc utca kereszteződését. Számíthatunk még további esőre délelőtt. Jó reggelt kívánok! 8:30 van. Cserhami Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Gázvezeték felújítási munkák miatt lezárják ma délelőtt a Német István Fasor és a Bicó Ferenc utca kereszteződését. A forgalom korlátozás délelőtt 9:30-tól délig lesz érvényben. Ez idő alatt nem lehet majd behajtani a Bicó Ferenc utcába a Német István Fasorról. A forgalmat elterelik, és a közlekedést kézi forgalom irányítással segítik majd. Luxusautó és telekvásárlás ígéretével csalt ki két ismerősétől csaknem 70 millió forintot egy férfi, akivel szemben emiatt most vádat emelt a siófoki járási ügyészség. Az 50-es évei elején járó férfi 2022-ben azt ígérte ismerősének, hogy segít neki megvásárolni egy 50 millió forintos autót. Az átvert személy alá is írta az adásvételi szerződést és átutalta a pénzt az ismerősének, aki viszont az összeget nem az autó megvásárlására fordította, hanem az adósságait fizette ki. Később a férfi hasonló módon csalt ki egy másik ismerősétől 20 millió forintot, amit akkor telekvásárlás helyett szintén az adósság törlesztésére fordított. Az ügyészség felfüggesztett börtönbüntetés kiszabását indítványozta a férfi ellen. Súlyos egészségügyi kockázatot jelenthet az állatoknak készült féreghajtók emberi alkalmazása. Erre hívta fel a figyelmet az országos tiszti főorvos. Oroszi Beatrix szerint nincs tudományos bizonyíték arra, hogy az ivermectin vagy a fenbendazol hatékony lenne a daganatos betegségek kezelésében. A figyelmeztetést azt követően adta ki az országos tiszti főorvos, hogy Sobert Norbert egy internetes interjúban arról beszélt, hogy kutyáknak és macskáknak készült féreghajtóval egészíti ki daganatos betegséggel küzdő felesége Rubin Tréka kezelését.
3: Időjárás jelentés.
6: Felemás időnk lesz a mai napon. Kezdetben sok lesz felettünk a felhő, és később is számíthatunk még egy-egy záporra, kisebb esőre. Késő délután viszont felszakadozik a felhőzet, és a nap második felében már néhány órára a nap is kisüt. A csúcsfőmérséklet kevéssel 30 fok alatt alakul ma.
3: Időjárás jelentést hallottak. Indítsa a reggelt frissen, kezdje a napot informatívan, legyen jókedvű és lendületes a Rádió Most reggeli műsorával. Napra kész! Hogy ön is legyen a napra kész!
7: Furmányos rendszer az agy, ugyebár erről beszéltünk az imintiekben, és az is furmányos, és ezzel adós maradtam az előző fél órára, hogy miért van az, hogy elmegyünk pihenni, nyaralni, aztán fáradtabban jövünk haza. Van ám ennek is tudományos háttere, úgyhogy meg is osztom veletek. Zenében pedig Cyril és Mary Joe, aztán Falco, a Purple Disco Machine és többek között a halott pénzi szórakoztat ebben a fél órában.

0: Kezdje a napot informatívan! Ez itt a Naprakész.
1: Mentek? Voltatok nyaralni? Ha igen, akkor kellemes kikapcsolódást hozzá. Ügyeljetek arra, hogy legyen benne semmi tevés is. Már csak azért is, mert hogy hajlamosak vagyunk egy kicsit időnként túlszervezni a dolgokat. És az a vége, hogy elmentünk nyaralni, majd hazajön a család, és fáradtabbak érezzük magunkat, mint előtte. Márpedig sokan azt várják a nyaralástól, hogy kipihenten és feltöltődve térjenek haza, ellenben mégis az ellentétjét érzékelik az első munkanapon, mint hogy egyáltalán nem is pihentek volna. Hát a pszichológusok gyorsan el is mesélték, hogy ennek bizony több oka is lehet, és nem feltétlenül az a probléma, hogy rosszul sikerült a vakáció, hanem azért, mert a szabadság első néhány napján a szervezet gyakran még mindig munkás üzemmódban működik, a stressz hormonok szintje nem egyik napról a másikra tűnik el, hanem csak szépen apránként csökken, a nyaralás közepére kezdenek el igazándiból ellazulni az emberek, ezért nem mindegy, mennyit nyaralunk. A szakértő azt mondja, legalább 2 hét kell belőle, hát most nem a nyaralásból, hanem úgy unblock a pihenésből, hogy tényleg kisimuljon úgymond az idegrendszer. Na de vissza a nyaraláshoz. A kutatások szerint a nyaralás pozitív hatásai valóban javítják a közérzetet, de ezek gyakran túl rövid ideig tartanak, különösen akkor, hogyha a mindennapi stressz változatlanul vár ránk otthon. Sokan a szabadság minden percét szeretnék kihasználni, és reggeltől estig programok követik egymást, hosszú autózás, városnézés, kirándulás, késő estig tartó vacsorák. Oké, hogy ezek mind-mind élmények, de fizikailag és mentálisan is megterhelők lehetnek. Tehát a valódi regenerálódáshoz nem csak új ingerekre, hanem nyugodt és ingermentes időszakokra van szükség. Ilyen például a strandolás. Ki kell menni délelőtt, és ott lenni, és semmit tenni, max bemenni a vízbe, kimenni napozni, megint vissza a vízbe, megint napozni, aludni egyet, enni egyet, megint vissza a vízbe, stb. Aztán a hazatérés is egy stressz forrás. Az első napokban ugyanis sokszor egyszerre zúdul ránk az összes e-mail, házi munka, bevásárlás, egyéb munkai feladatok, és ez az az éles váltás, ami önmagában is fokozza a fáradtságérzetet. Szóval a tökéletes nyaralás az nem olyan, hogy minél több dolgot és pihentetőnek mondott dolgot aktív kikapcsolódást csinálunk, hanem hogy megtaláljuk az egyensúlyt azok között és a tényleg pihentető semmittevés között. Azok sem.

0: Indítsa a reggelt frissen! Ez itt a Naprakész.
1: Puha bajban, végveszélyben Dél-Magyarország. Ezzel foglalkozunk a soron következő percben. Hello, kellemes napot, 8 perc múlva 9 óra. Ez a ma reggeli Naprakész utolsó híre. Van egy új tudományos modell, a CADI, amely rámutatott, hogy Dél-Magyarország lehet az egyik leginkább veszélyeztetett európai térség. A CADI-ról egyébként azt érdemes tudni, hogy ezt a Spanyol Nemzeti Kutatási Tanács és a Barcelona School of Economics kutatói hozták létre. Ez egy nyilván egy betúszó Climate Drive and Agricultural Decline Index, ennek a rövidítése, amely a világ mezőgazdasági területeinek várható termelékenységét vizsgálta meg 2100-ig. És mutatott rá arra, hogy az eddig megtörtént változtatások alapján a leginkább veszélyeztetett helyek is, itt most talajnedvesség, aszály, magas hőmérséklet, mezőgazdasági termelés, műtrágyázás, öntözés, gépesítés, nagyon-nagyon sok mindenféle változó beleszámít. Két nagyon veszélyeztetett hely van a világon, az egyik Ázsia, a másik pedig Magyarországon belül, konkrétan a déli országrészek. Mi is ott vagyunk, akárhogy is nézzük. Azért gyorsan hozzátenném, hogy nem mi vagyunk a veszélyeztetettebbek, sokkal inkább a Szeged környékén, az Alföld környékén élők. Szóval a kutatók szerint itt a legnagyobb a mezőgazdasági visszaesés, és a legsérülékenyebb térségek közé tartozik az egész világon. Hú, félelmetes lesz külföldről visszahallani, nem?

0: Ez volt a Naprakész. Reklám.
1: Készülj az év legnagyobb desedai habpartijára. Július 18-án szombaton a Nekem a Deseda hatalmas habpartival vár mindenkit. A jó hangulatról DJ Volumen gondoskodik, a program pedig tele lesz élményekkel. Habparti, cukorkaágyú, kézműves sarok, csillámtetkó, minidiszkó és papírhajó szépségverseny. Élmények az egész családnak. Irány a Deseda. Találkozzunk július 18-án. Részletek a Nekem a Deseda Facebook oldalán.
2: Nyáron irány a Balaton?
3: Ah, na-na, és esténként kultkikötő.
2: Jó ötlet, mit nézzünk? Színház, koncert, gyerekprogram?
3: Bármit választunk, jó lesz. Már küldöm is a műsort.
4: kultkikötő.hu
5: A Hírofonban mindig segítőkész csapat és széles választék fogad. Legyen szó mobilról vagy számítástechnikáról, itt jó helyen jársz. A régi Aldis üzletünk áraihoz képest a kiegészítőket 10-50%-kal kedvezőbben tudod beszerezni, keddenként pedig biztosan féláron kapod. Hírofon. Várunk Kaposváron, a Honvéd utca 55-ben, a szolgáltatóházban, a Digi Volt helyén.
2: Elfáradt a mindennapi főzésben? Akkor van egy jó hírünk! Az Attalai Halászcsárda nyugdíjas menüje most mindössze 1350 forint. Házias ízek, változatos ebédek és ingyenes kiszállítás 18 településen. Új tagokat most is várunk. Hívja a 39164366-os számot.
6: Viszértől fájó duzzadt láb. A Dimotec csökkenti a viszértüneteket. Keresse a 60 darabos Dimoteket júliusban 25% kedvezménnyel a Beno gyógyszertárakban. A Dimotec 1000 mg filmtabletta diozmin tartalmú végy nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
7: Lakossági fórumot tartanak ma az új buszmenetrendről, belefulladt egy horgász a Desedába. Jó reggelt kívánok, 9 óra van, Cserhami Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Lakossági fórumot tartanak ma délután az új helyjáratos autóbuszmenetrend tervezetéről a Kaposvári Közlekedési Központban a Cseri úton. A város elkészítette az új menetrend tervezetét, amelynek célja, hogy a közösségi közlekedés még jobban igazodjon az utasok igényeihez. A tervek szerint Kaposvár 44 új autóbuszt vásárol, köztük csuklós, szóló és midi buszokat, emellett 4 önvezető autóbusz beszerzését is tervezik. A menetrend tervezetéről a menetrend@kkzrt.hu e-mail címen is várják az észrevételeket, a következő hetekben pedig több városrészben is lesz lakossági fórum. A mai délután 5 órakor kezdődik. Belefulladt a Desedába egy horgász. A 63 éves férfi beúszott az etető bójájához, de visszafele elmerült és már nem bukkant fel. A rendőrség hétfő este kapott bejelentést az esetről, a férfi holttestét pedig szerda hajnalban találták meg a keresésben résztvevő egységek. Hazai pályán kezdi a 2026-2027-es NB3-as bajnoki idényt a Kaposvári Rákóczi. A csapat a következő szezonban is a délnyugati csoportban szerepel majd. A zöldfehérek július 26-án, azaz jövő héten vasárnap kezdik a szezont, és a Siófokot fogadják a nyitófordulóban. A Rákóczi a szezon során összesen 30 bajnoki mérkőzést játszik, az őszi idény utolsó fordulóját november 22-én rendezik, a tavaszi folytatás pedig február 28-án kezdődik. Lemond országgyűlési képviselői mandátumáról Szijjártó Péter és a BYD-nél fog dolgozni. A korábbi külgazdasági és külügyminiszter a közösségi oldalán azt írta, hogy a vállalatcsoportnál a külső kapcsolatokért és az új üzletágak fejlesztéséért felelős vezetőként dolgozik majd nemzetközi pozícióban. Szijjártó Péter 2002 óta volt országgyűlési képviselő, és 2014-től egészen a 2026-os kormányváltásig töltötte be a külgazdasági és külügyminiszteri tisztséget. Budapesten fogtak el egy 33 éves német férfit, akit egy kölni lövöldözés elkövetésével gyanúsítanak. De a rendőrség szerint a férfi május végén több lövést adott le egy emberre, aki életveszélyesen megsérült, majd aztán elmenekült. A német hatóságok európai elfogató parancsot adtak ki ellene, miután felmerült, hogy Budapesten bujkálhat. A rendőrök a TEC-kel közösen a 8. kerületben fogták el a férfit. Spanyol-argentin döntő lesz a labdarúgó világbajnokságon. A szerdai elődöntőben Argentina 2-1-re győzte le Angliát, mégpedig úgy, hogy hátrányból állt fel és a 83. perc után fordította meg a meccset. Argentina így megvédheti világbajnoki címét, hiszen 4 éve Katarban Messiék nyerték a VB-t. A spanyol-argentin döntő magyar idő szerint vasárnap este 9-kor lesz New Yorkban, a francia-angol bronz meccs pedig szombaton este 11 órakor kezdődik majd.
0: Időjárás jelentés.
7: Felemás időnk lesz a mai napon. Kezdetben sok lesz felettünk a felhő, és később is számíthatunk még egy-egy záporra, kisebb esőre. Késő délután viszont felszakadozik a felhőzet, és a nap második felében már néhány órára a nap is kisüt. A csúcsfőmérséklet kevéssel 30 fok alatt alakul ma.
0: Időjárás jelentést hallottak.
2: A Rádió Most stúdiójában Keszthelyi Tibor.
4: Szép, csendes és nagyon-nagyon kellemes eső van jelen pillanatban itt Kaposvár belvárosában, ezt tapasztaljuk. Jó ez ilyen napokon keresztül azért, hogy valamicskét vissza tudjon pótolni a föld. Nem egy nyaraláshoz optimális helyzet, de hát a kertbe, a kertészetekben a természetnek ez kulcsfontosságú, nézetekre ilyen szemmel. Egyébként pedig harapni lehet a levegőt, annyira sűrű. Iszonyat füllesztő az időjárásunk. A helyi a kaposvári időjárás automata következőket mutatta nagyjából 10 perccel ezelőtt. 21,4 Celsius, 92%-os páratartalom, lehullott 8 mm-nyi csapadék, és ez így folytatódik, akkor óránként nagyjából 1 milli fog még majd hullani. Na, nem volna az rossz. Legalábbis, amíg az ember a munkaidőben van.

0: Velünk gyorsabban megy a munka. Rádió Most. Programajánló.
1: Mi a véleményetek? Érezhető egy zenekar karrierének elején, közepén, végén? A stílusából, a hozzáállásából, a zenéből, az, hogy hol tart, mely életszakaszában? Szerintem nagyon sokan rábólintanak erre, nyugtázzák, hogy igen, igen, és hát pont ez érződött ki Bon Jovi imént hallott Born to Be My Baby zenéjéből, amely 1988-ban született, és egy szertelen jó kedvet sugárzott magából. Valahogyan így jön át, és csak hatodik érzékel érzékelhető mindez. A folytatásban program ajánló, már is mondom, a mozis kínálatot, csütörtök van, premier nap, a Vajana, a Toy Story 5 látható, a Minionok és Szörnyek is még ugye a gyerekeknek való film. Maradt kínálatban a Supergirl, a horrorra akadva a Michael, illetve újdonságnak megérkezett az Odüsszeia, a fantasy film, Christopher Nolan következő filmje, amely egy mitikus akcióeposz, amelyet számos helyszínen forgattak le, méghozzá IMAX technológiával. A film először hozza el Homérosz alapművét a filmvásznakra és világszerte, most júliusban kerül a mozikba, hozzánk Kaposvárra is. Az Odüsszeia szereplői Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson és Lupita Nyong'o, valamint Zendaya és Charlize Theron, igazi sztárparádé. Csütörtök lévén 10 órától jön az interaktív előadás a Kacagó csütörtök keretében a Takács Gyula könyvtárban. A mai napon konkrétan dr. Mosoni László csillagász tart előadást a gyerekeknek, 11 órától pedig kézműves foglalkozás lesz. Nem is lehet kimenni, ugye az eső miatt ilyen zártéri programokat kell szervezni, tervezni. Érdemes hát elmenni, beülni a gyerkőcökkel. Aztán jön majd a Parti a parton, szombaton, nekem a Desed a rendezvény, papírhajó szépségverseny, lufiglu, csillámtetkó, kézművesarok is várja az érdeklődőket. Zenés programok, délután 3 órától egészen estig DJ Volumen, kollégán Horváth Szabi muzsikálja majd a háttérzenéket. Lesz 4 órától óriás habparti, eldurran a cukorka ágyú 17 órától, lehet gyűjteni majd marok számra, 18 órától pedig a gyerkőcöknek minidiszkó is lesz, mindez kinn ott a Desedán a büfénél. Magyar Atádon falunap lesz majd szombaton, úgyhogy tartalmasan, kikapcsolódva, szórakozva is lehet tölteni az előttünk álló néhány napot.
0: Ez volt a programajánló. Jó szórakozást kíván a Rádió Most! You shot me, then you pop, and I'm like, damn, bum, bum. I see the satisfaction in your eyes, bum, bum.

0: Radio Max, Sam Martin és Azaria közös zenéje Heaven forgat itt a Rádió Mosban. Nagyon külföldinek hangzik, pedig a felsoroltakból csak Sam Martin az, aki nem magyar. Hát Azariát ugye ismerjük, a Radio Max-et talán kevésbé, de gyorsan hozzáteszem, hogy ők jelenleg a nemzetközileg legsikeresebb és legismertebb magyar DJ és producer páros, az EDM, vagyis az elektronikus tánczene, azon belül is főként a Progressive House és a Future House műfajban. A duót két tapasztalt budapesti producer alkotja, így Dave Martin, magyarul Nagy Dávid, és Sullivan Sully, azaz Milihovszky Zsolt, aki korábban amúgy a neves Muzzaik formáció tagjaként is ismert volt. 2014-ben robbantak be egy csapásra, és azóta is nagy nemzetközi sikert értek el, különböző mindenfajta külföldi fesztiválok fellépői, és ha már a fesztiváloknál járunk, akkor itt lesznek természetesen a Mi Sziget fesztiválunkon és a Balaton Soundon is.
1: Műsorajánló. Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó.
2: Vajon melyik lehet az a magyar dal, amit a legtöbben dolgoztak fel?
3: Neoton.
2: Nem rossz a tip, de sajnos nem. De nem találnád ki soha. Én se találtam volna ki.
3: Miki.
2: Én komolyan. A legtöbbet feldolgozott, átdolgozott magyar szerzemény nem a közelmúltban keresendő. Ugyanis Seres Rezső Szomorú Vasárnap című dalát rengeteg adaptációban találhatjuk meg a világ zenei életében. Képzeljétek el, Billie Holiday, Ray Charles, de még Björk és Sinéad Connor is elkészítette a saját Szomorú Vasárnap verzióját, nyilván angol nyelven. Bloomy Sunday, ő is elénekelte, de Billie Holiday, Ray Charles, Björk, hatalmas, hatalmas.
1: 20 a csúcson! A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgasd meg az ismétlést szombaton 10-től. Műsorajánlót hallotta. Társadalmi célú hirdetés.
4: Ha a lefolyót beszélni tudna...
5: Kérlek, könyörgök! Nem vagyok olajtemető! Ne üsd az olajat belém, mert tönkre megyek! Az olajjal nem csak engem szennyezel, hanem a környezetet és magadat is. Csináld jól!
4: Az olaj nem a lefolyóba való, de van egy egyszerű megoldás. Ősd a speciális gyűjtőedénybe az olajat, a KHG pedig ingyen elszállítja. Ha nincs még gyűjtőedényed, vedd át a Kapos Holding ügyfélszolgálatán. Öntsünk tiszta vizet a pohárba, gyűjtsd külön az olajat.
6: Készült a Kaposvári Hulladéggazdálkodási Nonprofit Kft. Megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetést hallottak. Hangoljon ránk a munkahelyen is! Rádió Most. Kaposvár rádiója a 91.2.

Velünk gyorsabban telik a munkaidő. Rádió Most. A legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le.

0: Egy kis szünet a pörgős napokon. Rádió Most.
1: Nagyon kellemes esős időnk van, nagyon kellett a természetnek. Egy picit hűtött a levegőn is, és hát ugye itt a nedvesség, az öntözés, ami a kulcsfontosságú. A folytatásban, ami szintén kulcsfontosságú, Ed Sheeran érkezik, és hát jó munkát kívánok mindenkinek, aki már ezzel foglalkozik, aki esetleg otthon van és azon törő a fejét, hogy mit főzzön. Én most kész tippet nem fogok adni, csak néhány olyan konyhászati trükköt, 8 régi módi trükköt, amit fel lehet használni a főzéshez. Ilyen trükk például az, hogy új életet adunk a szikkadt kenyérnek, ahelyett, hogy kidobnánk a megmaradt kenyeret, át tudjuk alakítani valami mássá. Tudunk készíteni belőle kraton, pirított chipset vagy éppenséggel zsemlemorzsát. Ugyancsak jó dolog, hogyha újra felhasználjuk a konyhai maradékokat, és mondjuk ízesített ecetet készítünk belőle. Gondolok arra, hogy van petrezselyemszár, metélőhagyma, hagymamaradékok, fokhagymaszár, ami gyakran a kukába végzi, pedig rengeteg íz tartalmaz. Ha ezeket felöntjük egyébként a üvegbe ecettel, hagyjuk állni néhány napig, majd leszűrjük, akkor lesz egy olyan ecetünk, egy olyan aromás ecet, ami tökéletes lesz később salátaöntetekhez, pácokhoz, vagy akár szószokhoz. De akár lehet tenni egy kevés ecetet a pite tésztába is, ami szintén régi trükk, de még ma is működik. Egyetlen teáskanálnyi mennyiség, vagy akár a jeges vízhez keverve segít abban, hogy a pitéink omlósabb legyen. Ez is egy régi népi bölcsesség. Most beiktatunk egy dalt, elsütöttem ki, és innen folytatjuk.
0: Top volt, ami annó top volt, de még ma sem lejje.

0: Régi módi, de hát örökzöld, inkább így nevezném. Mint ahogy témánk is az, a főzéssel kapcsolatos örökzöld módszerekből tallózgatunk. És még mindig van a sorban. Ilyen például, hogy meg érdemes őrizni az állati zsiradékokat is, amikor mondjuk marhahús készítünk elő, akkor a levágott zsiradékot érdemes lassan kiolvasztani és lefagyasztani később, mert hogy ez, mint természetes zsiradék, intenzívebb ízt adnak majd az ételekhez, ráadásul magas hőfokon is jól használhatók sütéshez. Aztán a 5. tippa az előrepácolás. Évszázadok óta segítenek ugyanis, hogy a húsok puhábbak és ízletesebbek legyenek. A bor, citrusfélék, paradicsom vagy a Worcester szósz egyaránt jó alap lehet. Ezeket is érdemes így módon használni. De szintén régi módi trükk, hogy a sajtvégeket és a zöldségmaradékokat se dobáljuk ki, mert a parmezán kemény héja, a zöldséghéjak és a fűszerszárak ugyancsak rengeteg ízt rejtenek. Leves alapokhoz, szószokhoz, párolt ételek ez adva gazdagabb, mélyebb ízvilágot eredményeznek. Szóval nem hulladék, hanem gyakran értékes anyag. Szintén régi trükk, a tojás ellenőrzése, frissességét vízzel úgy lehet ellenőrizni, hogy megtöltünk egy tálat hideg vízzel, abba tesszük bele a tojás óvatosan. A friss tojás mindig lesüllyed, a régi pedig lebegni kezd. Igen, mert gáz termelődik, és ugye ettől a fajsúlya kevesebb, kisebb lesz, ezért emelkedik fel. Végül, de nem utolsó sorban a húsról szólnék, mint régi trükkről, hogy pihentessük. Annak pihentetése nem csak a sütés után fontos, nagyobb húsdaraboknál, sütés közben is érdemes beiktatni egy rövid pihenőt, mert javít az eredményen, a hő így egyenletesebben osztik el, a hús szaftosabb marad, és szeleteléskor kevesebb nedvességet veszít.
1: Velünk gyorsabban telik a munkaidő. Rádió Most!

0: Reklám.
1: Utolsó pár gyógypapucs most 40% kedvezménnyel a Természet patikájában. Siessen, az akció csak a készlet erejéig érvényes. Nyitott és zárt papucsok több színben és fazonban, speciális gyógybetétekkel és praktikus ortopédiai megoldásokkal, hogy minden korosztály számára valódi kényelmet nyújtsanak. Természet patikája, Kaposvár, Anna utca 12.
2: Rendelj az Attalai Halászcsárda hétvégi kínálatából július 17, 18 és 19-én is. Húsimádó és csirkefogótál 5 főre 10.900 forint, és a ráadás harcsapaprikás túrós csuszával kettőt fizet, hármat kap. Igazi magyaros lakoma, óriási adagok. Csap le az ajánlatokra. Részletek az Attalai Halászcsárda Facebook oldalán.
3: Kaposvári tűzifa telephelyre segédmunkást keresünk. Bérezés nettó 17.000 forint per nap. Jelentkezni a 0620 973 10 91-es telefonszámon lehet.
0: Reklám hangzott el. Hírek most.
4: Lezárták a Németh István fasor és a Bicó Ferenc utca kereszteződését. Vasárnap óta nem találnak egy Balatonban eltűnt férfit. Köszöntöm a hallgatókat, 10 óra van, Cserhalmi Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Gázvezeték felújítási munkák miatt lezertek a Németh István fasor és a Bicó Ferenc utca kereszteződését. A forgalom korlátozás délig lesz érvényben. Ez idő alatt nem lehet behajtani a Bicó Ferenc utcába a Németh István fasorról. A forgalmat elterelik, a Németh István fasort a Bajcsy-Zsilinszky utcán keresztül lehet megközelíteni, a közlekedést pedig kézi forgalom irányítással segítik. Félmilliárd forintos fejlesztés kezdődik a marcali városi fürdőben. A július végén induló beruházás során új wellness és terápiás szolgáltatásokkal bővül a fürdő. Gőzkabin, élményzuhany, jégkút, aromaszauna, valamint fizioterápiás kezelésekre alkalmas terek is készülnek. Emellett új köztéri öltözőblokkok, árnyékolók, ülőhelyek és fedett kerékpártároló is épül. A fejlesztés várhatóan jövő nyárra készül el, a fürdő pedig a munkálatok ideje alatt is fogadja a vendégeket. Továbbra is keres a rendőrség egy 34 éves tatai férfit, aki vasárnap tűnt el kajakozás közben a Balatonban. A férfi Balaton Lelléről a Balaton Szepezdre evezett, majd a feleségével folytatott beszélgetés után visszaindult, de nem érkezett meg. A kajakját még vasárnap délután találták meg Szepezd és Lelle között, amikor a tavon másodfokú viharjelzés volt érvényben. A férfit hajókkal és helikopterrel is keresték, egyelőre eredménytelenül. A finnokaposvár bosnyák, a KHG Kelner C pedig német csapat ellen kezdi meg nemzetközi kupa szereplését a soron következő szezonban. Az Európai Szövetség szerdán tartotta meg a különböző sorozatok sorsolásait. A finó Kaposvár a bajnokok ligája selejtezőinek első körében a bosnyák bajnok Napredák Ozákkal találkozik majd. A KHG Kelner C erős ellenfelet kapott a CEF kupában, ugyanis a német bajnoki bronzérmes Stuttgart lesz az ellenfele. A finó októberben kezd a BL-ben, a Kelner C pedig novemberben. Július végéig lehet szavazni a 2027-es év madarára a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület honlapján. Idén három bagolyfaj közül lehet választani, a gyöngybagoly, a macskabagoly és a füles kuvik versenyez a címért. Az Év Madara program célja, hogy felhívja a figyelmet a hazai madárfajok védelmére és a természetvédelem fontosságára. A győztestről a beérkező szavazatok döntenek. Budapesten fogtak el egy 33 éves német férfit, akit egy kölni lövöldözés elkövetésével gyanúsítanak. A rendőrség szerint a férfi május végén több lövést adott le egy emberre, aki életveszélyesen megsérült, majd aztán elmenekült. A német hatóságok európai elfogató parancsot adtak ki ellene, miután felmerült, hogy Budapesten bujkálhat. A rendőrök a TEC-kel közösen a 8. kerületben fogták el a férfit.
0: Időjárás jelentés.
4: Felemás időnk lesz a mai napon. Kezdetben sok lesz felettünk a felhő, és később is számíthatunk még egy-egy záporra, kisebb esőre. Késő délután viszont felszakadozik a felhőzet, és a nap második felében már néhány órára a nap is kisüt. A csúcsfőmérséklet kevéssel 30 fok alatt alakul ma.
0: Időjárás jelentést hallottak.
5: A Rádió Most stúdiójában Keszthelyi Tibor. Keszthelyi Tibor.
6: Klassz, gyenge eső van továbbra is. most már úgy néz ki, hogy éjfél óta lehullott 1,8 milliméternyi, megélénkült a szél 5 km per órás, tovább emelkedett a páratartalom 95%-ig, és lassacskán egy érdekes fordulóponthoz érkezünk, mert hogy a hőmérséklet 21,5 fok, a harmadpont pedig 20,7. Mit jelent ez? Az, hogyha még egy Celsius fokot csökken a hőmérséklet, onnantól kezdve a levegőben lévő pára is már lecsapódik, még több nedvességet eredményezve, és ezzel megszűnik a fülledség.

0: Hangoljon ránk a munkahelyen is! Rádió Most. Kaposvár rádiója a 91.2-n.
1: Madarászkodjunk nosza, az ötletadó Krisztián volt, hiszen a hírekben ugye beszélt arról, hogy a Magyar Madártani Egyesület elindította most júliusban a szavazást a 2027-es év madarára, amelyek jelöltjei kivétel nélkül hazai bagolyfajok. A három, a gyöngybagoly, a macskabagoly és a füleskubik. Na de mit kell róluk tudni? Elsőként beszéljünk a gyöngybagolyról. Ez a szív alakú arcfátyoláról és világos, sötéten gyöngyöző tollazatáról ismert madár az egyik legjellegzetesebb éjszakai ragadozónk. Elsősorban templomtornyokban és tanyasi padlásokon fészkel, ám a modern épületek lezárása miatt az utóbbi időben jelentősen beszűkült az élettere. A macska bagolyra is lehet szavazni, nevét a macskáira emlékeztető nyávogó riasztó hangjáról és kísérteties hullámzó huhogásáról kapta, amellyel a téli éjszakákon hívja fel magára a figyelmet. Rendkívül alkalmazkodó képes és kiváló a rejtőzködő faj, amely a sűrű erdőktől kezdve a nagyobb városi parkok odvas fáig szinte bárhol megtelepszik. A harmadik madárka pedig a füleskubik. A hazai bagolyfajok közül ő a második legkisebb, ráadásul az egyetlen olyan fajunk, amely vonulóként Afrikában tölti a hideg teleket. Fakérekszerű mintázatával mesterien olvad bele a fák törzsébe, és meleg nyári estéken jellegzetes, ritmikus, füttyögő hangjával árulja el a jelenlétét.
0: Top volt, ami annó top volt, de még ma sem lejárt lemez.

0: is újra.
1: Az időjárás jelentés támogatója a DM, a tudatos napvédelemért.
2: Időjárás jelentés.
3: Világosodik, vagyis most már befejeződött a csapadék hullás. 1,78 millit mért a kaposvári mérőállomás. Tételezzük fel, hogy ez az eső mindenhol megvolt itt Kaposváron és a közvetlen környéken. Ugye korábban egyszerben számoltunk az egyik korábbi napra kézbe, hogy ez négyzetméterenként 1 litert plusz 7 decit és 8 centiliter vizet jelent. Míg Kaposvár teljes közigazgatási területe nagyjából 113,6 négyzetkilométer. Vagyis összesen, társal szorzással, hogy 202.208 köbméter víz hullott le az égből, ami nagyjából 80 darab olimpiai méretű úszómedence teljes víztartalmának felel meg. Becsüljük meg. Persze óriási távolságban vagyunk a rekordtól, ugyanis a legtöbb ezen a napon lehullott csapadék az éppen 10 évvel ezelőtt volt, 2016. július 16-án, képzeljétek, 40,5 milliméternyi hullott akkor le. Ugyan azon a napon volt a legnagyobb szél, a leghidegebb 1969-ben volt 10,8 Celsius fokos, és az volt a legmelegebb pillanatja annak a napnak, míg tavaly előtt mérték a legmelegebbet, vagyis 37,5 fokot itt Kaposváron. Ami viszont a folytatást illeti, a mai napon már nem igazán lesz több csapadék, lesz helyette 32 fok és napsütés, holnap még pár milli le fog hullani, meg szombaton reggel délelőtt is, de ennek ellenére holnap lesz vagy 35 fok, szombatra viszont visszahűl 30-ra a hőmérséklet, majd még egy-két fokot csökken a soron következő néhány napban a jövő hét közepéig. Újabb csapadékra pedig szombatot követően majd egy hét múlva, július 27-én, 28-án kell számítani. Most ezt mutatják az előrejelzések.
1: Az időjárás jelentést a DM támogatta, a tudatos napvédelemért.
2: Időjárás jelentést hallottak.
4: Társadalmi célú hirdetés.
5: Társasházban élsz?
6: Zavar, hogy folyton büdös a szemetesed és a kukád?
5: Hogy eldugul a lefolyód és a vécéd a beleöntött maradéktól?
6: Ha nem akarod viszont látni a kidobott ételmaradékot, vedd át a zárható gyűjtőedényedet ingyenesen a Kapos Holding ügyfélszolgálatán.
5: Gyűjtsd a szerves hulladékot elkülönítve,
6: és a Társasház barna kukájából a KHG ingyen elszállítja.
5: Ne feledd, a szerves hulladék hasznos, komposzt készül belőle.
6: Készült a Kaposvári Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Megbízásából.
4: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
2: Hallgasson ránk! Rádió Most! FM 91.2.

0: az ideje, hogy minket hallgass. Rádió Most. FM 91.2.
1: A műsorszám megbízhatóságáról a Kapos Atlasz munkagépei gondoskodnak. Kapos Atlasz. Több évtizedek Kaposváron.
0: Mit rejtenek a csillagok? Most kiderül. Horoszkóp.
2: Csapjunk bele már is. Rák, ma hallgass a megérzéseidre, mert a belső hangod pontosan megmutatja, milyen döntéseket kell meghoznod a magánéletedben. Oroszlán, engedd szabadjára a kreativitásodat, mert a mai napon egy olyan ragyogó ötletet támadhat, ami

0: mivel hosszú távon is komoly sikert arathatsz. Szűz, ideje rendet tenned a környezetedben és lezárnod a függőben lévő ügyeidet, hogy tiszta lappal és megkönnyebbülten léphess tovább. Mérleg, egy váratlan beszélgetés vagy találkozás ma teljesen új, sokkal pozitívabb megvilágításba helyezheti az egyik legfontosabb emberi kapcsolatodat. Akkor négy ostat pipa, a skorpióktól folytatjuk.
1: A horoszkóp hamarosan folytatódik.

0: csillagok. Most kiderül. Horoszkóp.
1: Egy blokkon már túl vagyunk, a mérlegeknél fejeztük be, úgyhogy folytatjuk már is a skorpióktól a jóslást. Tehát skorpió, ne félj mélyre ásni egy most felmerülő problémába, mert a megoldást jelentő válaszok sokkal közelebb vannak, mint azt elsőre gondolnád. Nyilas, kiváló ez a nap a tervezése és a távlati céljaid pontosítására, így érdemes egy kis időt szánni az ambícióid rendszerezésére. Bak, bár a mindennapi hajtás ma fárasztónak tűnhet, a kitartásodnak köszönhetően olyan elismerést kaphatsz, ami minden fáradozásodat megéri. Vízöntő, engedd el a merev sémákat és merj ma teljesen spontán dönteni, mert a legszebb élmények most a tervezetlen helyzetekből fognak majd születni. Bízom benne, hasonló jókat mondok majd a halaknak, kosoknak, bikáknak, ikreknek. Velük folytatjuk a soron következő Jennifer Lopez melódia után.
0: A horoszkóp hamarosan folytatódik.

0: Mit rejtenek a csillagok? Most kiderül. Horoszkóp.
1: Horoszkóp harmadik rész jön a záró négy jóslattal. Februárnál jártunk, február 19-nél egész pontosan, 18-nál, ugye február 19-től a halaktól folytatjuk, és június 20-ig az ikrekig jutunk. Halak, szentelj ma több időt a lelki feltöltődésnek és a pihenésnek, mert a környezeted zaja után most nagy szükséged van a csendre. Kos, lendületed és kirobbanó energiád ma átragad a környezetedre is, így könnyedén meggyőzhetsz másokat a legmerészebb elképzeléseidről. Bika, a pénzügyek terén ma érdemes különösen megfontoltnak lenned, mert egy kis türelemmel most sokkal kedvezőbb üzletet köthetsz. Ikrek, kommunikációs készséged ma szárnyal, így bármilyen nehéz megbeszélést vagy tisztázó beszélgetés sikerrel, és mindkét fél számára kedvezően tudsz majd rendezni. Hát akkor jó rendezgetést erre a mai napra, vagy jó üzletkötést, vagy merész képzeléseket, elképzeléseket kívánok, csak azt, amit jósoltam nektek a különböző csillagjegyeknek. Viszont búcsúzom, átadom a stafétát Bettának, és majd legközelebb vasárnap érkezem, vagy esetleg találkozhatunk a falunapon, kint Magyaratádon szombaton. Akkor tehát a viszontlátásra, viszonthallásra, sziasztok!
0: Ez volt a horoszkóp.
2: A műsorszám megbízhatóságáról a Kapos Atlasz munkagépei gondoskodnak. Kapos Atlasz, több évtizedek Kaposváron.
0: Kedvenc zenéiddel, a pillanat.

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Okay.
0: Ne maradj le róla.

0: Reklám.
1: Készülj az év legnagyobb desedai habpartijára. Július 18-án szombaton a Nekem a Deseda hatalmas habpartival vár mindenkit. A jó hangulatról DJ Volumen gondoskodik, a program pedig tele lesz élményekkel. Habparti, cukorkaágyú, kézműves sarok, csillámtetkó, minidiszkó és papírhajó szépségverseny. Élmények az egész családnak. Irány a Deseda. Találkozzunk július 18-án. Részletek a Nekem a Deseda Facebook oldalán.
0: Elfáradt a mindennapi főzésben? Akkor van egy jó hírünk! Az Attalai Halászcsárda nyugdíjas menüje most mindössze 1350 forint. Házias ízek, változatos ebédek és ingyenes kiszállítás 18 településen. Új tagokat most is várunk. Hívja a 3916 4366-os számot.
1: Charity Go 8 már 10.

0: Tesztvezetésért látogasson el a Pécsi utca 4 szám alatt található Cseri szalonunkba a Rákóczi focipálya mellett. Kaposvár Kft. Cseri, kár lenne kihagyni.
1: Kint tombol a nyár, bent pedig hűvös kényelem és rengeteg inspiráció vár. A Baroszőnyeg áruházban mindent megtalálsz, ami egy szebb otthonhoz kell. Laminált, SPC, vinil és PVC padlók, szőnyegek, függönyök, karnisok, falpanelek, műfű és még sok más. Klimatizált áruház, hatalmas raktárkészlet, ingyenes kaposvári kiszállítás. Baros Szőnyeg áruház, Kaposvár, Baross Gábor utca 8-10.
2: Nagy bevásárlás otthonra, nagy kerárakon?
3: Igen!
2: A Kaposvári West Nagykerben. Élelmiszer, italáru, kávé, édesség, háztartási vegyi áru, papíráru, állateledel, minden, ami otthonra kell. Nagy keráron, mindenkinek. West Nagyker, Kaposvár, Kondvezér utca.
1: A Hírofonban mindig segítőkész csapat és széles választék fogad. Legyen szó mobilról vagy számítástechnikáról, itt jó helyen jársz. A régi Aldis üzletünk áraihoz képest a kiegészítőket 10-50%-kal kedvezőbben tudod beszerezni. Keddenként pedig biztosan féláron kapod. Hírofon. Várunk Kaposváron, a Honvéd utca 55-ben, a Szolgáltatóházban, a Digi Volt helyén.
4: Két zavar, hogy napnyugta után kezd... Kérdik az invázió, ha van balcsicsi.
1: Kóstold meg a nyár új ízét, a balcsicsit. Most akár grillmatracot, vagy Big Green Egg grillsütőt is nyerhetsz vele, és további grilltermékeinkkel. Kométa.
5: Ez a Buona Vita.
6: Reklám hangzott el. Hírek most.
7: Lakossági fórumot tartanak ma az új buszmenetrendről. Jövő vasárnap kezdi az ND3-as szezont a Rákóczi. Köszöntöm a hallgatókat, 11 óra van. Cserhalmi Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Lakossági fórumot tartanak ma délután az új helyjáratos autóbuszmenetrend tervezetéről a Kaposvári Közlekedési Központban a Cseri úton. A város elkészítette az új menetrend tervezetét, amelynek célja, hogy a közösségi közlekedés még jobban igazodjon az utasok igényeihez. A tervek szerint Kaposvár 44 új autóbuszt vásárol, köztük csuklós, szóló és midi buszokat, emellett 4 önvezető autóbusz beszerzését is tervezi. A menetrend tervezetéről a menetrend@kkzrt.hu e-mail címen is várják az észrevételeket, a következő hetekben pedig több város részben is lesz lakossági fórum. A mai délután 5 órakor kezdődik. Luxusautó és telekvásárlás ígéretével csalt ki két ismerősétől csaknem 70 millió forintot egy férfi, akivel szemben emiatt most vádat emelt a siófoki járási ügyészség. Az 50-es évei elején járó férfi 2022-ben azt ígérte ismerősének, hogy segít neki megvásárolni egy 50 millió forintos autót. Az átvert személy alá is írta az adásvételi szerződést és átutalta a pénzt az ismerősének, aki viszont az összeget nem az autó megvásárlására fordította, hanem az adósságait fizette ki. Később a férfi hasonló módon csalt ki egy másik ismerősétől 20 millió forintot, amit akkor telekvásárlás helyett szintén az adóssága törlesztésére fordított. Az ügyészség felfüggesztett börtönbüntetés kiszabását indítványozta a férfi ellen. Hazai pályán kezdi a 2026-2027-es NB3-as bajnoki idényt a Kaposvári Rákóczi. A csapat a következő szezonban is a délnyugati csoportban szerepel majd. A zöldfehérek július 26-án, azaz jövő héten vasárnap kezdik a szezont, és a Siófokot fogadják a nyitófordulóban. A Rákóczi a szezon során összesen 30 bajnoki mérkőzést játszik, az őszi idény utolsó fordulóját november 22-én rendezik, a tavaszi folytatás pedig február 28-án kezdődik. Súlyos egészségügyi kockázatot jelenthet az állatoknak készült féreghajtók emberi alkalmazása. Erre hívta fel a figyelmet az országos tiszti főorvos. Oroszi Beatrix szerint nincs tudományos bizonyíték arra, hogy az ivermectin vagy a fenbendazol hatékony lenne a daganatos betegségek kezelésében. A figyelmeztetést azt követően adta ki az országos tiszti főorvos, hogy Sobert Norbert egy internetes interjúban arról beszélt, hogy kutyáknak és macskáknak készült féreghajtóval egészíti ki daganatos betegséggel küzdő felesége Rubin Tréka kezelését.
6: Időjárás jelentés.
7: Felemás időnk lesz a mai napon. Kezdetben sok lesz felettünk a felhő, és később is számíthatunk még egy-egy záporra, kisebb esőre. Késő délután viszont felszakadozik a felhőzet, és a nap második felében már néhány órára a nap is kisüt. A csúcsfőmérséklet kevéssel 30 fok alatt alakul ma.
6: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: Ez volt Teddy Swims újdonsága a Rádió Moston. 5 perccel 4:12 előtt kívánok. Szép napot mindenkinek. Oké, borongos az idő, és néha el is ered egy kissé az eső, de talán ez nem lomboz le senkit, annyira, hogy búsan teljen a napja. És semmi más sem okoz nektek rossz kedvet, vagy bosszúságot. Nevessetek minél többet, de legalábbis mosolyogjatok. És hogyha hallgatjátok dalainkat, szerintem meg is lesz rá külön még az okotok. Jön Enrique Iglesias nem sokára Tóth Abigail a Sugar Daddy-ével, most pedig Luis Fonsi és Demi Lovato közös dala forog. Várom üzeneteiteket, 70-32-32-355 és közlekedési infóitokat is. Tartsatok bennünk!
1: Hey Fonsi!

0: Közlekedési információk.
1: Nem újdonság, de belefuthat az ember, akár napjában többször is, hogyha arra van dolga, vagy naponta legalább egyszer. A Zárda utca felől ismét lezárták a Bajcsy-Zsilinszky utcát, aztán meg fogják majd nyitni, de az is lehet, hogy csak a későbbiekben. Ugyanakkor Füredi úton van egy-két jelzőtábla kint, a Védától Füred felé kell erre számítani, ami elfoglalja a külső sávot mindkét irányból. Erre figyeljetek, és ne rohanjatok sehová, bár a Véda meggátol ebben mindenkit. Máshol is tartsátok be a sebességhatárokat és a szabályokat, vigyázzatok magatokra, és ha van friss infótok, azt a 70-32-32-355-ös számunkra tudjátok elküldeni.
0: Közlekedési információkat hallottak. Jó utat! Velünk gyorsabban megy a munka! Rádió

0: Műsorajánló. A műsor támogatója a Mérői Húsbolt és Falatozó, a minőségi füstöltáruk és húsok, a Fánk termékcsalád forgalmazója. Fánk, az íz, ami magáért beszél.
1: Ízrider, egy igazán belevaló gasztromagazin minden vasárnap 11 és dél között, a 91.2 Rádió Moston. Műsorajánlót hallotta. Társadalmi célú hirdetés.
2: Ha a lefolyót beszélni tudna...
3: Kérlek, könyörgök! Nem vagyok olajtemető! Ne üsd az olajat belém, mert tönkre megyek! Az olajjal nem csak engem szennyezel, hanem a környezetet és magadat is! Csináld jól!
2: Az olaj nem a lefolyóba való, de van egy egyszerű megoldás. Üsd a speciális gyűjtőedénybe az olajat, a KHG pedig ingyen elszállítja. Ha nincs még gyűjtőedényed, vedd át a Kapos Holding ügyfélszolgálatán. Öntsünk tiszta vizet a pohárba, gyűjtsd külön az olajat.
4: Készült a Kaposvári Hulladéggazdálkodási Nonprofit Kft. Megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetést hallottak. Reklám.
5: Költözés. Egy spontán hétvégi kiruccanás. Az első közös családi utazás. Ahány autó, annyi történet. A jók pedig valahol mindig ugyanott kezdődnek. A Das Welt autónál. Már 25 éve kínálunk ellenőrzött, 110 ponton átvizsgált használt autókat, garanciával, országos hálózattal. Das Welt autó. 25 éve velünk indulnak a jó történetek.
6: Spirit autó. Kaposvár, Árpád utca 37-39.
1: Reklám hangzott el. A legjobbak, a legfrissebbek, első kézből. Rádió Most, Kaposvár. Napközben is önnel, napközben is...

Coily Ray továbbra is megunhatatlan, a Players című dalát hallgattuk a rádió mostan, egy perc múlva lesz 3:42, hát pár nappal ezelőtt jelentették be, hogy ismét lesz hőlégballon bajnokság Kaposváron, nem is olyan sokára, megcsodálhatjuk ezeket a gyönyörűségeket az égen, vadászhatjuk, hogy hol szállnak fel vagy le, és aztán készülhetnek a jó kis fotók, videók. De most már azt is lehet tudni, hogy idén is ünnepel Kaposvár augusztus 20-án, természetesen lesz ünnepi műsor a Kossuth téren, a délelőtti órákban, délután pedig 3 órától a Városligetben a gyerkőcöket népi ügyességi játékokkal, arcfestéssel, légvárakkal, kreatív műhelyel, gyermekkörhintával és számos más programmal várják. Aztán a Fekete Sereg lovagrend interaktív bemutatóját is meg lehet majd tekinteni, és Kovácsovics Fruzsina gyermekműsorát. Sokak nagy kedvence a Kaposvár helyőrség zenekar is fellép Gyep Show műsorával majd, és lesz Solymász bemutató. Na meg Táncház a Somogy zenekarral. Este 8-kor pedig a Magyar Banda lép színpadra. Az együttes a magyar népzene hagyományait korszerű megszólalással ötvözi, a Kárpát-medence gazdag zenei örökségét lendületes, modern előadásmódban mutatja be. Ez lesz tehát a program, és aztán tűzijáték este 9-kor Kaposváron is augusztus 20-án. Utána már úgy érezheti az ember, hogy vége ennek a csodálatos évszaknak, de addig minden percét ki kell élveznünk, és akkor lehet még télen is mindig nyár. Vekonyz és Kalidor a közös dala szól ezzel a címmel a hírek előtt, jön Paul McCartney és Michael Jackson párusa, a Two Colors, a Heavy Metal Love-val, személyes kedvencemmel, és itt van Eminem is. May I have your

0: Reklám.
1: Készülj az év legnagyobb desedai habpartijára. Július 18-án szombaton a Nekem a Deseda hatalmas habpartival vár mindenkit. A jó hangulatról DJ Volumen gondoskodik, a program pedig tele lesz élményekkel. Habparti, cukorka ágyú, kézműves sarok, csillámtetkó, minidiszkó és papírhajó szépségverseny. Élmények az egész családnak. Irány a Deseda. Találkozzunk július 18-án. Részletek a Nekem a Deseda Facebook oldalán.
2: Utolsó pár gyógypapucs most 40% kedvezménnyel a Természet patikájában. Siessen, az akció csak a készlet erejéig érvényes. Nyitott és zárt papucsok több színben és fazonban, speciális gyógybetétekkel és praktikus ortopédiai megoldásokkal, hogy minden korosztály számára valódi kényelmet nyújtsanak. Természet patikája, Kaposvár, Anna utca 12.
3: Kitalálod, mi vár ránk az árkádban? Játék? Igen! Tánc? Igen! Közös kaland a gyerekekkel? Igen, igen, igen!
4: Találkozz most Blueyval és Bingóval az árkádban. Részletek arcadepecs.hu.
5: Rendelj az Attalai Halászcsárda hétvégi kínálatából július 17, 18 és 19-én is. Húsimádó és csirkefogótál 5 főre 10.900 forint. És a ráadás harcsapaprikás túrós csuszával 2-t fizet 3-at kap. Igazi magyaros lakoma, óriási adagok. Csap le az ajánlatokra. Részletek az Attalai Halászcsárda Facebook oldalán.
2: Kaposvár. Cseréld le telefonodat vagy tabletedet a Connect-telnél. Új és használt készülékek, tartozékok és kiegészítők hatalmas választékban, kedvező áron. Régi telefonodat beszámítjuk. Connect-tel mobiltelefon, laptop és nyomtató kellék szaküzlet a Kaposvár plázában és a Tesco üzletsoron. Több mint 20 éve.
0: Reklám hangzott el. Hírek most.
6: Idén is lesz tűzjáték augusztus 20-án Kaposvárról, új megyei rendőrfőkapitánya van Somogynak. Köszöntöm a hallgatókat, déli 12 óra van, Cserhalmi Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Idén is lesz tűzjáték augusztus 20-án Kaposváron, és két helyszínen is ünnepi programok várják majd az érdeklődőket. A Kossuth téren reggel 9:30-kor zászlófelvonással kezdődik az államalapítás ünnepe, majd ünnepi műsor, kenyérszentelés, koszorúzás és szentmise következik. Délután 3 órától a Városligetben családi és gyermekprogramok, lovagi bemutató, valamint táncház színesíti a programokat. A kicsiket többek közt Kovácsovics Fruzsina gyermekműsora várja, valamint fellép majd a kaposvári helyőrségi zenekar is. A rendezvénysorozat este 9 órakor tűzijátékkal zárul. Új megyei rendőrfőkapitánya van Somogynak. Terjék Gábor dandártábornok csütörtökön vett át megbízási okmányát ünnepélyes állománygyűlésen Kaposváron. Az új vezető rendészeti és jogász végzettséggel rendelkezik, korábban 10 éven át szolgált a marcali rendőrkapitányság állományában, legutóbb pedig a terrorelhárítási központ hivatalvezetőjeként dolgozott. Elődje Molnár Gábor dandártábornok, a jövőben a Veszprémvár megyei rendőrfőkapitányságot fogja vezetni. Gázvezeték csere miatt az Arany János közben hétfőtől ideiglenes sebesség és forgalomkorlátozásra kell számítani. A munkálatok során felbontják az úttestet, ezért az EON arra kéri az autósokat és gyalogosokat, hogy az ideiglenes jelzéseket figyelve fokozott óvatossággal közlekedjenek a munkaterület közelében. Megegyezték továbbá, hogy a kivitelezés ideje alatt a földgázszolgáltatás folyamatos lesz, és a környéken lévő házakat is meg lehet közelíteni. A munkálatok várhatóan szeptember végéig tartanak. Megújul a nyugati övcsatorna partja Balatonmária fürdőn. A 250 millió forintos turisztikai beruházás során korszerűsítik a meglévő csónakikötőket, emellett további 50 kikötőhelyet is kialakítanak. Felújítják a Csatornapart utcát, a csatorna keleti oldalán pedig a Balaton élővilágát bemutató tematikus sétány épül pihenőhelyekkel és közvilágítással. Rendőröktől kért segítséget egy autó tolvaj Borsodban. Két szolgálatból hazafele tartó járőr Izsófalván egy árakba csúszott személyautóra lett figyelmes, ezért megálltak segíteni a sofőrnek. Beszélgetés közben azonban gyanúsá vált a férfi viselkedése, aki kérdésükre végül bevallotta, hogy ellopta a közel 20 millió forintos járművet, majd azt kérte, hogy ne mondják el senkinek. A rendőrök ekkor sem fették fel magukat, hanem értesítették kollégáikat, akik elfogták a férfit. Kiderült, hogy az autót a férfi egy autókereskedésből lopta el, úgyhogy a kocsival törte ki a kaput. A férfinek ráadásul sohasem volt jogosítványa, és bódult állapotban vezette a lopott járgányt.
0: Időjárás jelentés.
6: Délután már felszakadozik a felhőzet és csökken a csapadékhajlam, valamint egyre több napsütésre számíthatunk. A hőmérséklet kicsivel 30 fok alatt alakul. Pénteken és a hétvégén is marad majd a változékony időzáporokkal, ugyanakkor 30-33 fokot is mérhetünk majd a következő napokban.
0: Időjárás jelentést hallottak
7: a Rádió Most stúdiójában. Györfi Betta.
8: Pompás délutánt kívánok mindenkinek, remélem tele lesz mosollyal és jó hangulattal. Tele lesz az biztos óriási slágerekkel, Blessing címmel, Calvin Harris zenél majd, és itt lesz a Honeybiz Daniel Figergővel, meg a közös újdonságokkal, bárcsak lennék címmel. Szól, de előbb még Jason Derulót hallgatjuk.

0: Hazafelé?
1: Tőlünk mindent megtudhat, amiről napközben lemaradt. A legfontosabb információk, a legfrissebb hírek és a legjobb zenék. Rádió Most, Kaposvár. Hazafelé? Elkísérjük.

Direction dalát hallgattuk, Drag Me Down címmel szólt a rádió. Moston 3 perccel múlt el 4:01. Remélem ebédeltetek, vagy fogtok ebédelni most a következő percekben valamikor, mert üres pocival egyáltalán nem olyan az ember hangulata, sem a teljesítménye, ami ennek lennie kellene. Nem rossz, ha az ember otthonról hozza az ebédjét, amit előző nap esetleg megfőzött, sőt, kimondottan jó, hogyha saját magatok készítitek el. Egy friss kutatás szerint nem csak az számít, mit teszünk a demencia szemszögéből, hanem az is, hogy elkészítjük-e magunknak az ételt, vagy készen vásároljuk meg. Az otthoni főzés ugyanis szakértők szerint meglepő hatással lehet az agy egészségére is. Számos kutatás kimutatta egyébként már, hogy akik gyakrabban főznek otthon, kisebb esélye küzdenek elhízással, kettes típusú cukorbetegséggel vagy szívproblémákkal. Most azonban egy új szempont is felkerült a listára, az agyunk egészsége. Egy friss tanulmány szerint ugyanis az otthoni főzés a demencia kockázatára is hatással lehet. Az eredmények nagyon kecsegtetőek, ugyanis nem csak azok járnak jól, akik rutinusan mozognak a konyhában, hanem azok is, akik csak alkalmanként, akár kezdőként főznek. Ennek az oka a szakértők szerint az, hogy a főzés az egész szervezetünkre hatással lehet. Tudatosabb étkezésre ösztönöz, több mozgással jár, és közben az agyat is aktívan dolgoztatja. És ami talán a legizgalmasabb, nem kell mesterszakácsnak lennünk ahhoz, hogy élvezzük az előnyeit. Az energia befektetés tehát ebbe igencsak hasznos lehet. Főzzetek ti is otthon, és a társaságban az még jobb. Mi mindig ott vagyunk, a konyhában is akár veletek. Happy Ending címmel Mikát hallgatjuk ezúttal, és jön most Lost Frequency. It heals.

0: Programajánló.
1: A Kultik moziban a mai naptól látható az Odüsszeia című fantasy dráma Christopher Nolan legújabb filmje, a legnagyobb sztárokkal. De maradt más is persze a kínálatban, és hétvégén mindig egy kicsit bővebb, ezúttal kedvezve a horror rajongóinak. A mai napon Szilvász Szentmártonban ismét várnak benneteket, hiszen a Rock Színház Pál utcai fiúk című előadását lehet megtekinteni ingyenesen este 8 órától. Szombaton reggel 9-től World Jumping órára, stretchingre pedig 10 órától várnak benneteket az S-Parkba, Horváth Alexával mozoghattok, a részvétel ingyenes. És szombaton lesz parti a parton, ad esed a parton, délután 3 órától DJ Volumen zenél, óriási habpartit is tart, lesz cukorágyú, mini diszkó, papírhajó szépségverseny, csillámtetkó és kézműves sarok. A részvétel ingyenes. Na és ne felejtkezzünk meg a balatoni programokról, valamint a Kult kikötőről, hiszen ezen a hétvégén is sok mindennel várnak benneteket. Pénteken Balaton Szárszon Boribon nyaral, délelőtt 10:30-től, szombaton pedig Balatonföldváron. Vasárnap Balaton Szárszon a Rutkai Boribanda Palacsinta pályaudvar című előadását adják 10:30-től a gyerkőcöknek, ami pedig a felnőtteket illeti Rómeó felnőtt. Ez egy zenés beszélgetős est lesz Verép Tamással, felidézi egy különleges pálya legfontosabb állomásait, Molnár Karesz beszélget vele, zongorán pedig Nagy Ricsi kíséri. Szombaton Mondjad Atikám címmel egy József Attila előadást láthatunk, Vecsei H. Miklós és Balla Gergely érzékeny lírai estje, ez a költő szenvedélyét, vívódásait és szerelmeit hozza el Balaton Szárszóra. Balatonbogláron pedig szombat este a Lánybúcsú gondoskodik a könnyed nyári energiákról. A zenés vígjáték négy barátnő balatoni összejövetelét követi, ahol a félreértések, a váratlan vendégek és a republik slágerek együtt hozzák létre a fergeteges káoszt.
0: Ez volt a programajánló. Jó szórakozást kíván a Rádió Most! Műsorajánló. Kaposvári Krónika. A város hír összefoglalója minden nap 18 órától itt, a Rádió Moston. Műsorajánlót hallotta. Társadalmi célú hirdetés.
2: Társasházban élsz?
3: Zavar, hogy folyton büdös a szemetesed és a kukád?
2: Hogy eldugul a lefolyód és a vécéd a beleöntött maradéktól?
3: Ha nem akarod viszont látni a kidobott ételmaradékot, vedd át a zárható gyűjtőedényedet ingyenesen a Kapos Holding ügyfélszolgálatán.
2: Gyűjtsd a szerves hulladékot elkülönítve.
3: És a Társasház barna kukájából a KHG ingyen elszállítja.
2: Ne feledd, a szerves hulladék hasznos, komposzt készül belőle.
3: Készült a Kaposvári Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallotta. Forgalom, munkahely, suli. Minden könnyebb a legjobb zenékkel. Rádió Most. Mindig önnel, mindig veled.

volt Shawn Mendes, az If I Can Have You című dalával a rádió moston. Folytatjuk Michael Jacksonnal, a brit című dögössége jön. Ed Sheeran beelőzi, meg Madonna is, aki Hollywoodról tart nekünk egy kis előadást, zenei előadást. Na és egy újabb nagyágyú Kylie Minogue érkezik, akivel még az ausztrál miniszterelnök is ágyba bújna. Hatalmas botrány lett egy interjúból, amit az ausztrál miniszterelnökkel készítettek, és hát ő próbált őszinte lenni. Egy podcast interjúról van szó, a kormányfő egy játékosnak szánt kérdésre adott válaszával sokaknál kiverte a biztosítékot, ami után kénytelen volt nyilvánosan és egyértelműen bocsánatot kérni. A műsorvezető arra kérte ugyanis ebben a podcastben a politikust, hogy válasszon Kylie Minogue énekesnő, Nicole Kidman színésznő és egy előadó művész közül annak alapján, kit venne feleségül, kivel randizna és kivel bújna ágyba. Nos, az ausztrál miniszterelnök választott Kylie Minogue-ot. Hát aztán ezen sokan bepöccentek, és így kénytelen volt egy rövid közleményt is kiadni, amelyben bocsánatot kért a kijelentéseért. Kylie Minogue-ról nem tudni, hogy mit szólt az esethez, de énekel nekünk Padam Padam c

0: Reklám.
1: A név ismerős, a szemlélet megújult. Kaposvár legnagyobb magánegészségügyi intézménye ismét helyi kézben, és mostantól újra Kapos Medikál néven várja pácienseit. Új lendülettel, még több fejlesztéssel, változatlan elkötelezettséggel. És ezt szeretnénk önnel is megünnepelni. Augusztus 31-ig minden páciensünk 30-40% kedvezményértékű ajándékot kap. Kapos Medikál. Régi ismerős, új kezdet az egészség szolgálatában.
2: Két zavar, hogy napnyugta után kezdődik az invázió. Ha van balcsicsi.
3: Kóstold meg a nyár új ízét, a balcsicsit. Most akár grillmatracot, vagy Big Green Egg grillsütőt is nyerhetsz vele, és további grill termékeinkkel. Kométa.
4: Ez a Buona Vita.
5: Elfáradt a mindennapi főzésben? Akkor van egy jó hírünk. Az Attalai Halászcsárda nyugdíjas menüje most mindössze 1350 forint. Házias ízek, változatos ebédek és ingyenes kiszállítás 18 településen. Új tagokat most is várunk. Hívja a 30 916 43 66-os számot.
0: Reklám hangzott el. Hírek most.
6: Lakossági fórumot tartanak ma az új buszmenetrendről. Időközi önkormányzati választás lesz Bártudvarnokon. Köszöntöm a hallgatókat, 13 óra van, Cserhalmi Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Lakossági fórumot tartanak ma délután az új helyjáratos autóbuszmenetrend tervezetéről a Kaposvári Közlekedési Központban a Cseri úton. A város elkészítette az új menetrend tervezetét, amelynek célja, hogy a közösségi közlekedés még jobban igazodjon az utasok igényeihez. A tervek szerint Kaposvár 44 új autóbuszt vásárol, köztük csuklós, szóló és midi buszokat, emellett 4 önvezető autóbusz beszerzését is tervezik. A menetrend tervezetéről a menetrend@kkzrt.hu e-mail címen is várják az észrevételeket, a következő hetekben pedig több város részben is lesz lakossági fórum. A mai délután 5 órakor kezdődik. Időközi önkormányzati választást tartanak július 26-án Bárdudvarnokon, miután a képviselőtestület tavasszal feloszlatta magát. A döntést azzal indokolták, hogy a polgármester és a testület közötti munkakapcsolat, valamint a bizalom olyan mértékben megromlott, hogy az már veszélyeztette az önkormányzat működését. A választáson 2 független polgármester jelölt indul. Hamarosan megkezdődhet a nagyatádi Árpád fejedelem általános iskola felújítása. A fejlesztés során energetikailag korszerűsítik az épületet, napelemes rendszert telepítenek, felújítják a vizes blokkokat és az öltözőket, emellett új tantermi bútorokat, digitális eszközöket és egy nyelvi labort is kialakítanak. A munkálatok várhatóan a 2026-2027-es tanévben kezdődnek, amint egy 400 diák oktatását pedig végig helyben biztosítják. Na, a beruházás befejezését 2028. január végére tervezik. Hazai pályán kezdi a 2026-2027-es NB3-as bajnoki idényt a Kaposvári Rákóczi. A csapat a következő szezonban is a délnyugati csoportban szerepel majd. A zöldfehérek július 26-án, azaz jövő héten vasárnap kezdik a szezont, és a Siófokot fogadják a nyitófordulóban. A Rákóczi a szezon során összesen 30 bajnoki mérkőzést játszik, az őszi idény utolsó fordulóját november 22-én rendezik, a tavaszi folytatás pedig február 28-án kezdődik. 80 helyszínen összesen 250 kilométeren kezdődtek útfelújítások országszerte, jelentette be Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A tárcavezető közlése szerint a 31 ezer kilométeres hazai fő- és mellékúthálózatból mintegy 20 ezer kilométer szorul felújításra, ezért sürgős beavatkozásra van szükség. Hozzátette, hogy a most elindult munkák csak az első lépést jelentik a közúthálózat állapotának javításában. A felújítások több megyét is érintenek.
0: Időjárás jelentés.
6: Délután már felszakadozik a felhőzet és csökken a csapadékhajlam, valamint egyre több napsütésre számíthatunk. A hőmérséklet kicsivel 30 fok alatt alakul. Pénteken és a hétvégén is marad majd a változékony időzáporokkal, ugyanakkor 30-33 fokot is mérhetünk majd a következő napokban.
0: Időjárás jelentést hallottak
7: a Rádió Most stúdiójában. Győrti Betta.
0: Győrti Betta.
7: Győrti Betta. Most rögtön táncolnunk kell. Mindegy, hogy hol vagytok, mindegy, hogy ki lát benneteket, mit csináltok, és az is mindegy, hogy csak 5 perccel múlt el 1 óra, táncolnunk kell most rögtön, de majd Neo újdonságát hallgatva is, Dance Right Now.

legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le.

Ez a Nickelback slágere volt a When We Stand Together című a rádió moston. A világ egyesül olykor-olykor, mondjuk egy sportesemény kapcsán, legalábbis abból a szempontból, hogy a legtöbben arra fókuszálnak, és ilyen most a futballvilágbajnokság. Megvan ugye már, hogy kik játsszák a döntőt, egy Spanyolország-Argentina VB döntőt rendeznek tehát idén, de a bronzmérkőzést is érdemes lesz figyelemmel kísérni majd, ami alatt szintén valószínűleg rengeteg sör folyik le majd a torkokon. Az idei észak-amerikai futballvilágbajnokság meccsei mellett ilyenkor egy másik globális méretű játszma is zajlik ám a háttérben, az élelmiszerpiaci csata. Ugye egy-egy rangadóra megtelnek a kocsmák, a teraszok, nappalik, nem egyszerűen hangulatjavító tényező ez, hanem olyan gigantikus keresleti hullám a globális agrárpiacnak, ami azonnal megmutatkozik a sörárpa, a burgonya és a húsárában. A sörgyárak és az elemzők kalkulációi szerint az idei világbajnokság ideje alatt a szurkolók világszerte elképesztő mennyiségű, mint egy 14,5 milliárd doboz vagy pohár sört fogyasztanak el. Ez közel 5,7 millió hektoliternyi plusz keresletet jelent a sörpiacon. Aztán a szurkolók világszerte nagyjából 250 ezer tonna burgonyát ropogtatnak el chips vagy sült krumpli formájában a közvetítések alatt, amihez körülbelül 8000 hektárnyi burgonyaföld teljes éves termésére van szükség. Rengeteg tortilla is fogy, ami mögött hatalmas kukorica ültetvények állnak. Ami pedig a húsfogyasztást illeti, a meccsek mellé elcsipegetett virslik, hamburgerhúsok és csirkeszárnyak globálisan mintegy 120 ezer tonna húst tesznek ki. Becslések szerint csak a stadionokban meccsenként átlagosan 25 ezer darab virsli vagy kolbász fogy el. Szóval minden egyes kortyal és falattal mi magunk is aktív formálói vagyunk a globális mezőgazdasági piacnak, miért lenne ilyenkor másképp, sőt, megugrik bizonyos élelmiszerek fogyasztása egy-egy foci VB alatt. Szurkoljatok kedvenceiteknek, vagy csak élvezzétek a meccseket majd a hétvégén, és nálunk a legnagyobb slágereket, Ariana Grande jön, a Sugababes után, és itt van Evelyn Roxton is most.

0: műsorajánló. Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó.
1: Tegyük fel azt a kérdést is, amit talán már ti is feltettetek, hogy melyik dal lehet az a világon, aminek a legtöbb feldolgozása született?
2: Elvis Presley.
1: Nem.
2: Abba?
1: Nem. Nem egy popbandától származik. Gershwin.
2: Hát Gershwin, ne hülyeskedj.
1: Várjál, de várjál,
2: Gershwin melódiái.
1: Így van, oké. Okay. Ismered te a Porgy és Bess című operát?
2: Minden nap háromszor meghallgatom.
1: Ja, értem. Hát akkor te műértő vagy, akkor nem véletlen. Akkor biztos azt is tudod.
2: Nem látszik rajta?
1: Dehogy nem, hát dehogy nem. Látszik rajta. Van egy Summertime című etűd.
2: Mit láttak meg ebben?
1: Több mint 25 000 különböző verziója létezik.
2: Hoppá.
1: Jazz, soul, rock, pop, Louis Armstrongtól Ella Fitzgeraldig, Miles Davisen keresztül, Janis Joplinig, a Doorson át, a Zombiesig, de még Lana Del Rey is hozzányúlt ehhez a dalhoz. Ez a világ legtöbbet feldolgozott dala.
0: 20 a csúcson! A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgass meg az ismétlést szombaton 10-től. Műsorajánlót hallotta. Társadalmi célú hirdetés.
3: Ha a lefolyót beszélni tudna.
4: Kérlek, könyörgök, nem vagyok olajtemető. Ne üsd az olajat belém, mert tönkre megyek. Az olajjal nem csak engem szennyezel, hanem a környezetet és magadat is. Csináld jól!
3: Az olaj nem a lefolyóba való, de van egy egyszerű megoldás. Üsd a speciális gyűjtőedénybe az olajat, a KHG pedig ingyen elszállítja. Ha nincs még gyűjtőedényed, vedd át a Kapos Holding ügyfélszolgálatán. Öntsünk tiszta vizet a pohárba, gyűjtsd külön az olajat.
5: Készült a Kaposvári Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak. Egy kis szünet a pörgős napokon. Rádió Most.

Ez volt Alex Warrendal a Fever Dream című a Rádió Moston. A folytatásban például a Halott pénz fog bennünket szórakoztatni, és Justin Bieber, illetve szerencsére még Bonnie Tyler is tud szórakoztatni bennünket, úgyhogy sajnos néhány nappal ezelőtt örökre el kellett búcsúznunk tőle. Egy világhírű hang elhallgatott, de a történetek és a dalai tovább élnek. Bonnie Tyler halála után zenésztársak és világsztárok százai búcsúztak tőle. Idén augusztusban a magyar közönség is találkozhatott volna vele, úgy volt, hogy hazánkba látogat és koncertezik majd. Pótolni nem tudjuk, de az űr talán egy kicsit betölti az, hogy meg tudjuk bármikor hallgatni egy-egy nagy slágerét. A Holding Out for a Hero következik most Bonnie Tylertől.

Navia Rádió Moston, és ha feltennétek a kérdést, hogy van-e még jó dalunk, akkor azt mondom, hogy csak az van. Takács Gergő is énekel majd egyet ezzel a címmel, de előtte jön a Deep Dish, a legendás amerikai DJ duo, akik júniusban jártak hazánkban, és egy óriási bulit adtak, a Flashdance címűjük szól, viszont még Sabrina Carpenter is énekelni szeretne, ez a Taste című dala.

0: Reklám.
1: Készülj az év legnagyobb desedai habpartijára. Július 18-án szombaton a Nekem a Deseda hatalmas habpartival vár mindenkit. A jó hangulatról DJ Volumen gondoskodik, a program pedig tele lesz élményekkel. Habparti, cukorkaágyú, kézműves sarok, csillámtetkó, minidiszkó és papírhajó szépségverseny. Élmények az egész családnak. Irány a Deseda. Találkozzunk július 18-án. Részletek a Nekem a Deseda Facebook oldalán.
2: Kaposvári tűzifa telephelyre segédmunkást keresünk. Bérezés nettó 17 000 forint per nap. Jelentkezni a 0620 973 10 91-es telefonszámon lehet.
3: A Hírofonban mindig segítőkész csapat és széles választék fogad. Legyen szó mobilról vagy számítástechnikáról, itt jó helyen jársz. A régi Aldis üzletünk áraihoz képest a kiegészítőket 10-50%-kal kedvezőbben tudod beszerezni. Keddenként pedig biztosan féláron kapod. Hírofon. Várunk Kaposváron, a Honvéd utca 55-ben, a Szolgáltatóházban, a Digi Volt helyén.
4: Viszértől fájó duzzadt láb. A Dimotec csökkenti a viszértüneteket. Keresse a 60 darabos Dimoteket júliusban 25% kedvezménnyel a Beno gyógyszertárakban. A Dimotec 1000 mg filmtabletta diazmin tartalmú végy nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
3: Rendelj az Attalai Halászcsárda hétvégi kínálatából július 17, 18 és 19-én is. Húsimádó és csirkefogó tál 5 főre 10.900 forint. És a ráadás harcsapaprikás túrós csuszával. Kettőt fizet, hármat kap. Igazi magyaros lakoma, óriási adagok. Csap le az ajánlatokra. Részletek az Attalai Halászcsárda Facebook oldalán.
1: Charity Go 8 már 11 millió 400 ezer forinttól a Kaposvár Kár Kft-nél fix 1% THM-mel. Szuper felszereltség, 7 év garancia, modern technológia. Tesztvezetésért látogasson el a Pécsi utca 4 szám alatt található Cseri szalonunkba a Rákóczi focipálya mellett. Kaposvár Kár Kft. Cseri, kár lenne kihagyni.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
5: Pénztárca tolvajokat fogtak el a kaposvári rendőrök, elmarad a Balatonátúszás. Köszöntöm a hallgatókat, 14 óra van, Cserhalmi Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Néhány órán belül elfogtak a rendőrök egy párost, amely a hét elején pénztárcát lopott egy kaposvári dohányboltból. A hatóság tájékoztatása szerint egy idős nő felejtette ott a trafikban a tárcáját, amelyben a nyugdíja is benne volt. Egy 61 éves férfi és az 50 éves élettársa észrevette ezt, és zsebre tették a tárcát. A rendőrök elfogták a tetteseket, az ellopott pénzből pedig a még megtalált összeget visszaadták a tulajdonosnak. A Szolnok és a Paks korábbi játékosát Samuel Tájvót igazolta le a Kométa KVG Kaposvári Kosárlabda Klub. A 25 éves 205 cm magas center az előző három idényben a spanyol harmadosztályban játszott. Samuel Tájvó Nigériában született, de már fiatal kora óta Magyarországon él, és magyar állampolgárságot is kapott már. Tájvó 2017-től 2022-ig játszott Szolnokon, és első idényében tagja volt az akkor bajnoki címet szerző csapatnak. Egy héttel elhalasztják a szombatra tervezett Balatonátúszást a kedvezőtlen időjárás miatt. A szervezők a Hungaromet előrejelzése és a Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitánysággal folytatott egyeztetés után döntöttek a halasztásról, mivel a hétvégére erős szelet, jelentős hullámzást és zivatarokat jósoltak. A verseny új tervezett időpontja a jövő szombat, a végleges döntést azonban a szervezők a jövő csütörtöki időjárás előrejelzés alapján hozzák meg. Salmonella fertőzés miatt visszahívta a fogyasztóvédelem a Riva márkájú instant leveseket. A hatóság arra kérte a vásárlókat, hogy a termékeket semmiképp ne fogyasszák el, hanem vigyék vissza a vásárlás helyére, ahol visszakapják az árát. Az intézkedést az indokolja, hogy Magyarországon is azonosítottak a termékhez köthető Salmonella fertőzést, akár csak Németországban és Litvániában. A Riva termékeit többek közt a Tesco-ban és az Ecofamily üzleteiben is lehet kapni. Magas középhőmérséklet és zivatarok miatt is figyelmeztetést adott ki péntekre a Hungaromet. Az Alföld több megyében másodfokú, az ország nagy részén pedig elsőfokú hőségriasztás lesz érvényben, mert a napi középhőmérséklet meghaladhatja a 25, helyenként a 27 Celsius fokot is. pénteken, emellett a délutáni és esti órákban többfelé zivatarok alakulhatnak ki, amelyet viharos szél, jégeső és intenzív csapadék kísérhet. A meteorológusok azt kérik, hogy mindenki kísérje figyelemmel a friss előrejelzéseket és az esetleges riasztásokat pénteken.
0: Időjárás jelentés.
5: Délután már felszakadozik a felhőzet, és egyre több napsütésre számíthatunk, a hőmérséklet pedig kicsivel 30 fok alatt alakul. Pénteken és a hétvégén is marad majd a változékony időzáporokkal, ugyanakkor 30-33 fokot is mérhetünk majd a következő napokban.
0: Időjárás jelentést hallottak
2: a Rádió Most stúdiójában. Györfi Betta.
0: Györfi Betta.
2: Györfi Betta. Jöhet akkor egy mosoly, egy újabb mosoly, sőt, rengeteg mosoly jöjjön még a délután folyamán. Egy tőlünk is, illetve Martin Garrix-től, a Smiles-tól már is, aztán a Bieber's és Christina Aguilera is jön hozzánk. Maradjatok!

Zsuzsikát hallgattuk, a Physical címűt a rádió mostan. Elképesztő, hogy szalad az idő, ez erre a napra is érvényes, illetve az egész nyárra, meg úgy általánosságban is elmondható, ezt érzi az ember minél idősebb. Főleg, hogyha olyan évfordulókat juttatnak eszünkbe, mint hogy 25 éve mutatták be a Harry Potter és a Bölcsek Köve című filmet, és 15 éve július 15-én volt, hogy a mozikba került a Harry Potter és a halál erekéi második rész, amely lezárta a legendás filmsorozatot. Sokak számára ez nem csupán egy premier volt, de egy korszak vége is. A film egyszerre búcsúztatta el Harry, Ron és Hermione történetét, miközben egy egész generáció közös élményévé vált. A záró rész bemutatója hatalmas esemény volt, 169 millió dolláros nyitó hétvégével rekordot döntött, de a mozizás világában egyébként hatalmas változás állt be a Harry Potter filmsorozat befejezésével, mert a nagy filmes univerzumok, különösen a Marvel filmek vették át a franchise-ok uralmát. Viszont jó hír a rajongóknak, hogy hamarosan jön az egyik streaming szolgáltató kínálatába a Harry Potter sorozat. A tévés adaptációban nagyszerű színészek tűnnek fel. Persze ez sem garancia mindenre, de bizakodhatnak azért a rajongók, hogy talán jó lesz ez a sorozat. A zenei sorozatunk is remek, Beyoncé, Adele és Olly Murs a következő percek előadói.

0: Az időjárás jelentés támogatója a DM a tudatos napvédelemért.
1: Időjárás jelentés.
2: A több felhő ellenére is jó idő van, sőt inkább füllett idő van. A hőmérők jelenleg 30 fok közelében állnak, forróság az Alföldön van. A figyelmeztetés továbbra is él, zivatarokra, felhőszakadásokra, bár tisztább lesz az égbolt felettünk sokkal a továbbiakban már. Az éjszakai órákban is csillagos égboltra tekinthetünk fel, reggere 17-20 fokot jósolnak nekünk, és napsütés, ez lesz jellemző pénteken is, meg 34 fok, szóval nálunk is már inkább forrónak lesz mondható a nap, de nem tart ez sokáig, mert a hétvégére visszahűl a levegő, szombaton és vasárnap 30-31 fok lesz, változóan felhős napos időre számíthatunk élénk széllel, ugyanakkor vasárnap érkezik egy hideg front erős zivatarokkal. Ez annyira frissíti fel a levegőt általánosságban, hogy jövő héten 27-29 fok lesz jellemző folyamatosan, és változóan felhős napos idő erősebb széllel.
0: Az időjárás jelentést a DM támogatta, a tudatos napvédelemért.
1: Időjárás jelentést hallottak. Műsorajánló.
3: A műsor támogatója a Mérői Húsbolt és Falatozó, a minőségi füstöltáruk és húsok, a Fánk termékcsalád forgalmazója. Fánk, az íz, ami magáért beszél.
1: Ízrider, egy igazán belevaló gasztromagazin minden vasárnap 11 és dél között a 91.2 Rádió Moston. Műsorajánlót hallotta. Társadalmi célú hirdetés.
4: Társasházban élsz?
5: Zavar, hogy folyton büdös a szemetesed és a kukád?
4: Hogy eldugul a lefolyód és a vécéd a beleöntött maradéktól?
5: Ha nem akarod viszont látni a kidobott ételmaradékot, vedd át a zárható gyűjtőedényedet ingyenesen a Kapos Holding ügyfélszolgálatán.
4: Gyűjtsd a szerves hulladékot elkülönítve,
5: és a Társasház barna kukájából a KHG ingyen elszállítja.
4: Ne feledd, a szerves hulladék hasznos, komposzt készül belőle.
5: Készült a Kaposvári Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetést hallottak. Velünk gyorsabban megy a munka. Rádió Most!

Robin Schulz Orbiát című dala forgott a Rádió Moston. Mondjam, hogy kik jönnek még? Hát a legjobbak, Mao és Moli, a 20 a csúcson, 20-20-as slágerlista új adásával a friss hírek után. Múlassátok tehát továbbra is velünk az időt.

James Morrison és Nelly Furtado párosa addig is jön még, illetve Miles Smith, Niall Horan-nel, Martin Jensen, valamint Lott Fibegi is zenél Buraival közösen készült Menedék című dalát játszom nektek. Majd én is visszatérek még 4 óra után, de addig is 20 a csúcson, ne feledjétek, hallgassatok továbbra is bennünket.

0: Reklám.
1: Készülj az év legnagyobb desedai habpartijára. Július 18-án szombaton a Nekem a Deseda hatalmas habpartival vár mindenkit. A jó hangulatról DJ Volumen gondoskodik, a program pedig tele lesz élményekkel. Habparti, cukorkaágyú, kézműves sarok, csillámtetkó, minidiszkó és papírhajó szépségverseny. Élmények az egész családnak. Irány a Deseda. Találkozzunk július 18-án. Részletek a Nekem a Deseda Facebook oldalán.
2: Kitalálod, mi vár ránk az árkádban? Játék? Igen! Tánc? Igen! Közös kaland a gyerekekkel? Igen, igen, igen!
3: Találkozz most Blueyval és Bingóval az árkádban. Részletek arcadepage.hu.
4: Nagy bevásárlás otthonra, Nagykerárakon.
5: Igen!
4: A kaposvári West Nagykerben. Élelmiszer, italáru, kávé, édesség, háztartási vegyi áru, papíráru, állateledel, minden, ami otthonra kell. Nagykeráron, mindenkinek. West Nagyker, Kaposvár, Kondvezér utca.
6: Elfáradt a mindennapi főzésben? Akkor van egy jó hírünk! Az Attalai Halászcsárda nyugdíjas menüje most mindössze 1350 forint. Házias ízek, változatos ebédek és ingyenes kiszállítás 18 településen. Új tagokat most is várunk. Hívja a 3916-4366-os számot.
7: Két zavar, hogy napnyugta után kezdődik az invázió. Ha van balcsicsi.
8: Kóstold meg a nyár új ízét, a balcsicsit. Most akár grillmatracot, vagy Big Green Egg grillsütőt is nyerhetsz vele, és további grill termékeinkkel. Kométa.
9: Ez a Buona Vita.
0: Reklám hangzott el. Hírek most.
10: Idén is lesz tűzijáték augusztus 20-án Kaposváron. Új rendőrfőkapitánya van Somogynak. Köszöntöm a hallgatókat, 15 óra van. Cserhalmi Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Idén is lesz tűzijáték augusztus 20-án Kaposváron, és két helyszínen is ünnepi programok várják majd az érdeklődőket. A Kossuth téren reggel 9:30 zászlófelvonással kezdődik az államalapítás ünnepe, majd ünnepi műsor, kenyérszentelés, koszorúzás és szentmise következik. Délután 3 órától a Városligetben családi és gyermekprogramok, lovagi bemutató, valamint táncház színesíti a programokat. A kicsiket többek közt Kovácsovics Fruzsina gyermekműsora várja, valamint fellép majd a kaposvári helyőrségi zenekar is. A rendezvénysorozat este 9 órakor tűzijátékkal zárul. Új megyei rendőrfőkapitánya van Somogynak. Terje Gábor dandártábornok csütörtökön vett át megbízási okmányát ünnepélyes állománygyűlésen Kaposváron. Az új vezető rendészeti és jogász végzettséggel rendelkezik, korábban 10 éven át szolgált a marcali rendőrkapitányság állományában, legutóbb pedig a Terror Elhárítási Központ hivatalvezetőjeként dolgozott. Elődje Molnár Gábor dandártábornok, a jövőben a Veszprém vármegyei rendőrfőkapitányságot fogja vezetni. Három autót temetett maga alá egy hatalmas leszakadt faág csütörtök reggel Kaposváron a Pécsi utcában. Amint egy 12 méter hosszú faág, mind a három alatt a parkoló járműben kárt tett. A nagyméretű faágat a tűzoltók fűrészelték össze, kiszabadítva alul az autókat. Hamarosan új időszaki kiállítás nyílik a Ripple-Rónai Múzeumban, amely a fegyvertörténet évszázadait mutatja be. A tárlaton a múzeum csaknem 300 darabos gyűjteményéből láthatnak válogatást az érdeklődők, köztük különleges pisztolyokat, puskákat, kardokat és géppisztolyokat. A kiállítás interaktív elemekkel is készül, így a látogatók, köztük a gyerekek is közelebbről is megismerhetik a történelmi fegyvereket. Időközi önkormányzati választást tartanak július 26-án Bárdudvarnokon, miután a képviselőtestület tavasszal feloszlatta magát. A döntést azzal indokolták, hogy a polgármester és a testület közötti munkakapcsolat, valamint a bizalom olyan mértékben megromlott, hogy az már veszélyeztette az önkormányzat működését. A választáson két független polgármester jelölt indul. Drónokkal erősíti a vasúti üzemi területek védelmét a MÁV csoport, miután idén több tragédia is történt a vonatok tetejére felmászó, vagy az elzárt területekre belépő emberek miatt. A társaság szerint a felső vezetékek 25 000 voltos feszültsége miatt már egyetlen figyelmetlen mozdulat is végzetes lehet. A MÁV ismét arra kérte az embereket, különösen a fiatalokat, hogy ne lépjenek be a lezárt vasúti területekre, és ne másszanak fel a vonatok tetejére.
0: Időjárás jelentés.
10: Délután már felszakadozik a felhőzet, és egyre több napsütésre számíthatunk, a hőmérséklet pedig kicsivel 30 fok alatt alakul. Pénteken és a hétvégén is marad majd a változékony időzáporokkal, ugyanakkor 30-33 fokot is mérhetünk majd a következő napokban.
0: Időjárás jelentést hallottak.
6: Következzék a műsor, ahol minden megtörténhet. A műsor, ahol 20-an ma is eljutnak a csúcsra. Hölgyeim és uraim, a két kusza és elvetemült manus, Mao és Molly!
7: Hello, drága hallgatóink, sziasztok! Újra itt vagyunk, visszajöttünk. Hőkupola ide vagy oda. Itt
5: állítólag
7: vagyunk Willivel.
5: Állítólag most repedések vannak a hőkupolán, ne legyen.
7: Nyár van.
5: De ennyire ne legyen nyár.
7: Dehogy nem, nyár Miki. Van és semmi
5: nem
7: baj.
5: Nem egészségesen 40 fokos hőkupola.
7: Olvadok, mint a vaj. Na, mi hozzuk a hűsítő nyári slágereket Willivel, a retrót és az érdekességeket is természetesen. Először is engedd meg Willikém, és engedjétek meg ti is, hogy megköszönjük a kedves üzeneteket. Nagyon örülünk, hogyha tetszett az elei kutatásunk. Nagyon-nagyon sok visszajelzést kaptunk. Mindenkinek köszönjük, aki velünk van, Ildinek, aki rendszeresen hallgat bennünket, Vikinek, Balázsnak, illetve ha jól tudom, Timinek, Briginek és Anginak is meg kell köszönnünk.
5: Igen, a Guriga lányainak egyébként aranyosak. Én találkoztam még személyesen, volt egy emlékkoncert, nagyon jó volt egyébként, tényleg élőzene volt, és ott jöttek oda hozzám személyesen, hogy ez tényleg igaz, hogy én Görsi rajongó vagyok. Igaz.
7: Így van, hogy ne.
5: De azért nem annyira.
7: Igen, azért azt jegyezzük meg, ugye, hogy Kerekes László sokat tett az élőzenért, jól tudom én, ő
5: már
7: a
5: 70-es
7: szórakoztató zenei központnak volt. Talán ő basszusgitárt oktatott?
5: Igen, basszusgitár, és a 70-es évektől tehetőző munkásságon nagyon sokat tett a minőségi élőzenért, és jó zene legyen.
7: Tehát attól, hogy könnyű zenei előadó, igen, attól még legyen tanult zenész.
5: Tehát vendéglátóipar zenének hívták őket, amikor nagyon sok étteremben volt még a 80-as években élőzene, és teljesen mindegy, hogy most mit játszott, mulatost, vagy éppen popot, vagy könnyű,
7: vagy görsvét,
5: vagy éppen jazzzenét vagy. Igen. De az is legyen minőségi. Igen. Tehát ne legyen hamis, ne legyen rosszul, ne szóljon rosszul, amire igény volt.
7: Igen, mert van egy olyan sztereotípia, hogy azok az igazi zenészek csak, akik komoly zenét játszanak. Közben ez nem így van, hanem a könnyű zenészek között is vannak zseniális tudású emberek. Na és ő ezt támogatta. Na, hát örülünk, hogy velünk vagytok, őrizzétek meg jó szokásotokat.
5: És Guriga emléket, meg minket is.
7: Így van, így van. Na hát, gyerekek, akkor stílszerűen mondjuk azt, hogy mi is elhúzzuk ma a talpalávalót, hozzuk a legfrissebb slágereket. Mielőtt azonban belekezdenénk a mai témába, Willike, amikor te ilyen egészségügyi szabadságon voltál, csináltam egy Michael játékot a Michael film kapcsán, ugye sokszor beszélünk Michael Jacksonról. És képzeld el, hogy akkor mondtam a hallgatóknak, hogy hát ez egy hónapja volt körülbelül, amikor jegyeket lehetett nyerni nálunk itt a Michael című filmre, akkor volt azt hiszem ilyen 700-800 millió dollár körül a bevétele a Michaelnek. Aztán egy hét múlva jött a hír, hogy már megelőzte a Bohemian Rhapsody, ami a Michael előtt a legnézettebb és a legtöbb bevételt hozó zenei életrajzi film volt, ez fontos kihangsúlyozni, na de aztán a Michael megelőzte, és akkor én tőlem elhangzott ez, hogy na kíváncsi vagyok, hogy átlépje az 1 milliárdos álomhatárt a Michael. Hát gyerekek, hivatalosan is bejelenthetjük, hogy bizony, a Michael Jackson életéről szóló film átlépte az 1 milliárd dolláros bevételt.
5: Ez a 20 a csúcson is hozzájárult. Már megemlegettük többször. Meg hát én tisztelem, becsülöm, amit letett, félelmetes.
7: Mit szoktunk ilyenkor mondani? Mi nem sértés?
5: Kápé.
7: Így van. Finoman jegyeznénk meg a stúdiónak, aki forgalmazza a filmet. A kápé sosem sértés, gyerekek.
5: Ez így van.
7: Ugye? Na, akkor kezdjünk is bele a mai témánkba, mert hogy azért mondhatjuk azt, hogy kevés olyan témakör van, amire itt az elmúlt 509 adásban ne fordítottuk volna oda figyelmünket, vagy amiről ne ejtettünk volna szót. A mai is ilyen lesz, beszéltünk már erről a témáról réges-régen, de bizony aktuálisan is van mit, mert hogy egyre nagyobb divat az úgynevezett longevity-nek mondják magyarul, ami annyit tesz, hogy megpróbáljunk minél tovább egészségesen és jó minőségben élni. longevity, ez most egy
5: ez
7: ilyen
5: a legnehezebb új... most a világon, azt hiszem.
7: Így van, de hogy egy ilyen, mondhatni ilyen mozgalom, vagy nem is tudom mi indult el, ez bent, egy ilyen divat lett.
5: Bent van az étkezés, a táplálkozás, a mozgás, minden?
7: Na pont ezt akartam kérdezni, hogy szerinted ennek mik az alappillérei a longevity-nek?
5: No stress.
7: Nagyon jól mondod, így van, stresszkezelés, a megfelelő minőségű alvás elengedhetetlen a stressz regenerálódásához, míg a stressz csökkentése mérsékli a sejtszintű öregedést. Így van, következő.
5: Mozgás.
7: Így van, rendszeres testmozgás, az állóképességi és erősítő edzések bizonyította javítják a szív- és tüdőfunkciókat, csökkentik a cukorbetegség és a szív- és érrendszeri betegségek kockázatát. Igen.
5: Táplálkozás.
7: Így van, egészséges táplálkozás, a gyulladás csökkentő zöldségekben, gyümölcsökben, egészséges zsírokban gazdag étrend, és az időszakos böjtölés támogatja a sejtek megújulását, az utolsó pedig a célzott táplálék kiegészítés. Ugye erre is mondják, hogy a megfelelő, a természetes étrendben már kevésbé megtalálható vitaminok, ásványi anyagok bevitele, az antioxidánsok, illetve a koenzim Q10 folyamatos pótlása.
5: Ez így van.
7: Ezek hozzájárulnak a fiatalság megőrzéséhez. Na de, képzeljétek el, hogy a kutatók szerint bizony mindezek mellett szintén egy nagyon fontos dolog is befolyásolja azt, hogy meddig élhetünk. És bár azt a legnehezebb befolyásolni talán, mégis lehetséges, és egyetlen forintba sem kerül.
5: Na, mi az?
7: Mindjárt elárulom, Vili, hogy hosszan és boldogan élhess.
5: Jaj, jó. De jó lesz.
7: És persze hallgatóinkkal is megosztjuk ezt az információt, hogy mit derítettek ki most a kutatók.
5: Megkapom az elixírt.
7: Megkapod az elixírt, Vili.
5: A hosszú élettitkát, elixír. Csöppecs, hármat a poharadban. Egy csöpp, 10 év, 2 csöpp, 20 év.
7: Jaj, te aranyos, megkapom az elixírt. Megkapod. Mindegyikőtöknek odaadjuk az elixírt. Előtte azonban meghallgatjuk listánk első dalát, mégpedig újdonságunkat a 17. helyről. Daniel Stevie-nek hívják az úriembert, Love's a Gun. Ez dalának címe, ezzel kezdünk.
11: A 17.

0: újdonságunk szólt itt a Kusza 20-as listában, mégpedig Daniel Seavey és a Love's a Gun. Hát valószínűleg ő is tud élőben muzsikálni, ugye beszéltünk erről.
1: Megemlítettük Guri Gát, ő volt Kerekes László, és hát Száz Csabinek a nevét is meg kell említsem, hiszen most ő vette át ezt az egész
0: képviseletet, hogy ő kiálljon a
1: könyvüzenészekért. Igen, nem eszélt.
0: Na hát őt is üdvözöljük, és örülünk, hogy ő is velünk tart és hallgat bennünket.
1: Alias Göröngyös József.
0: És sima Göröngyös József, igen.
1: Száz Csabi.
0: De nagyon bírom. Jó. Na, gyerekek, folytassuk tovább. Tudom, hogy megvesztek az információért, hogy mi lehet az elixír.
1: Hát én már beszedtem.
0: A hosszú és örök élethez. Hogy vajon mi kellhet ahhoz, hogy tényleg boldogan lehessen hosszan élni? Az egészséges táplálkozáson, a rendszeres testmozgáson, a megfelelő stresszkezelésen és az esetleges táplálék kiegészítőkön kívül.
1: Én hozzátérik még egyet, a mérték mindenből.
0: Azt mondod?
1: Igen, tehát ha túl sokat alszol, mondjuk 24 órákat, az sem jó. Túl keveset, az sem jó.
0: Na hát képzeljétek el, a kutatók azt mondják, hogy bizony a genetika sem minden. Mert ugye sokan fogják erre, hogy a genetika úgyis genetika minden, aztán tök mindegy. Hát nem. Az csak 20-30%-ban befolyásolja azt, hogy milyen sokáig élünk. A hosszú élet a személyiségünk függvénye is.
1: Hát erre nem gondoltam volna. Itt az elixír.
0: Itt az elixír, a személyiségünk. Egy a Science Alert nevezetű tudományos folyóiratban publikált új tanulmányban a szakértők a szardíniai népességet vizsgálták.
1: Szardínia szigete?
0: Aha. És felmérték, hogy milyen tényezők járulhatnak hozzá a hosszú és egészséges élethez, mert hogy az olaszországi sziget egy része az úgynevezett kék zónák közé tartozik. Ezek olyan területek, ahol kiugróan magas a 100 évnél idősebb emberek aránya.
1: Mennyire van ott jelen a civilizáció? Átvették ugye ezt a globalizációs dolgot, ami nálunk van a világon?
0: Részben.
1: Mert vannak olyan törzsek, ahol nincs még ez a civilizáció, eldugott őserdők.
0: De ők nem élnek 100 év fölött. Tehát itt is a mérték egyébként, milyen érdekes, hogy a mérték azért bejön, mert hogy egyébként, ha túlságosan le vagy maradva a civilizációhoz képest, az sem jó. Akkor sem élsz túl sokáig. Ha túl vagy modernizálva, és túl sok a civilizációs probléma körülötted, akkor szintén.
1: Na most akkor meg nem mond, hol van a Szardínia zöld szigete, vagy zöld része, zöld zónája, mert én költözök, és nem szeretném volt, hogy millióan legyünk.
0: Nem kell félni, szeretek. Nem kell félniük, mert kék zónának hívnak, és már eltévedtél volna, drága aranybogaram. Kék zóna. Kék zónának hívják a világ azon területeit, ahol a lakosságban nagyon sok a 100 évnél idősebb ember, tehát akiknél nem csökken az életkor, hanem nő. Na, a Calgary Egyetem munkatársai 125 embert vizsgáltak, az ő koruk 71 és 100 év között van. Nézték az emberek személyiségét, egészségi állapotát és életmódját. A résztvevők közül 55-en a szardíniai kék zónában, 70-en pedig egy hasonló társadalmi és gazdasági adottságokkal bíró közeli településen éltek. A vizsgálat legérdekesebb eredménye egyébként az volt, hogy a kék zóna lakói nem számoltak be jobb egészségi állapotról vagy életminőségről, viszont jóval magasabb pontszámot értek el a személyiség egyik alapvető vonásában, az úgynevezett nyitottságban.
1: Én olyan nyitott vagyok, mint
0: egyébként
1: mindegy,
0: az vagy.
1: Én olyan nyitott vagyok, mint egy kétajtos gardrob szekrény.
0: Az vagy, ezentől így fognak hívni, Molnár Gardrob Vilmos. Atya ég. Na, tehát a nyitottság nagyon fontos. Egyébként tényleg nyitott személyiség vagy. Ez a tulajdonság kíváncsiságot, tanulási vágyat, új élmények iránti érdeklődést és szellemi nyitottságot takar. De hogy ez miben járulhat hozzá a hosszú élethez, és hogy miként változhat valaki, aki egy mufurt dög, azt mindjárt eláruljuk. Aki alapvetően
1: ilyen,
0: egy mufurc dög, az is megváltozhat.
1: Foglalkoztam, nem Saonyú Jóska, egy mufurc dög.
0: Mert nagyon sok van, na.
1: Hát egyébként én meggyőződésem, hogy a mufurc szok, meg a savanyúk, igen, kevesebb. Ilyen kutatás nincs véletlenül?
0: Hogy rövidebb ideig élnek.
1: Igen.
0: De hát ezt bizonyította be ez a kutatás, hogy aki nem mufurt dög, az tovább él. Ebből logikusan következik, tudod? Ami úgy megy, mint egy kacsa. Úgy hápog, mint egy kacsa, és úgy néz ki, mint egy kacsa, az valószínűleg egy kacsa.
1: És küle, az.
0: De ha nyitott és boldog közben, aha, mert hogy egyébként a mufurt dögök nagyon sokszor nem boldogok, hanem borzasztó
1: frusztrált.
0: Ismerünk olyat, úgy imádom, volt egy kis gyerek, akitől kérdezték, hány éves vagy? 9 kiló. Azt mondta. Aranyos.
1: Igaza van neked.
0: Így is van.
1: Egyébként az éveket meg a kilókat gyakran össze lehet kezelni.
0: Na mindjárt eláruljuk, hogyan lehettek nyitottak és hogyan élhettek nagyon sokáig. Előtte azonban egy újabb dallal készülünk, Lost Frequencies, és a Leave It All című dal listánk 16. helyén tanyázik. Ezzel folytatjuk.
2: A 16.

0: 20 a csúcson, több mint slágerlista.
1: Ők voltak a Lost Frequencies, a dal címe pedig Live It All volt, ez pedig a Kusza 20-as slágerlista. Mi a jelmondatunk, Vilikém?
2: Ne légy Mufurc dög.
1: Így van, ne légy Mufurc dög, ha hosszan akarsz élni.
2: Arról egy rossz hírem, aki Mufurc, az nem tud megváltozni.
1: Attól függ, igen, az ilyen nagyon, nagyon elvakult Mufurc dögök, azok nem tudnak megváltozni valószínűleg, de hát, ha valaki kap egy ilyen kis, nem tudom, egy ilyen kis löketet az élettől, vagy bármi, és akkor mindig azt szokták mondani, hogy próbáld meg meghaladni önmagad.
2: Egy tasli.
1: Hát az élettől néha szokott érkezni, igen. Halad meg önmagad. Na, kiderült ugye, hogy a hosszú élet titka, hogy legyetek nyitottak, és legyetek bátorak. Na, szóval, hogy legyetek nyitottak, akkor tovább élhettek. A National Geographic írása szerint a tudósok azt is megállapították, hogy a nyitottabb személyiségű emberek nagyobb pszichológiai jólétről számolnak be, és több időt töltenek például a hobbiukkal. A lelkiismeretesebb résztvevők elégedettebbek voltak az életükkel, és hatékonyabban birkoztak meg a nehézségekkel.
2: Akkor te nyitott vagy?
1: Hát én szerintem nyitott személyiség vagyok én is.
2: Befogadó?
1: Be, abszolút.
2: Akkor oda költözöm.
1: Atyai, Vilikém, hogyha úgy van, akkor gyere.
2: Jó, ennyire nem akarsz vágyított lenni.
1: Ennyire nem akarsz. Valamelyik sorozatban volt ez, hogy nyugodtan nősülj meg, tudod, a nős férfiak tovább élnek.
3: És ha nem akarnak.
1: Most én is így vagyok. Légy nyitott, Mikivel tovább élhetsz. És ha nem akarok. Na.
2: Jaj, de jó.
1: Figyelj, ezzel szemben a magasabb neuroticizmus, vagyis a fokozott szorongásra és negatív érzelmekre való hajlam rosszabb életminőséggel társul. Akinél ez mondjuk hormonális, mert van olyan is, hogy egyszerűen ez nem valami traumából fakad, hanem sajnos öröklött, az is meghaladhatja magát, és hogyha rájön, hogy ő neki ez nem jó, ahelyett, hogy keseregne, fogja magát, amit mi is sokszor mondunk, és elfárad egy szakemberhez, aki tud neki segíteni. Továbbra is hangsúlyozzuk, drága hallgatók, hogy az, aki azt mondja, hogy pszichológushoz esetleg, vagy szakemberhez járni hülyeség, neki van a legnagyobb szüksége rá. Tehát, hogy nem szégyen elmenni, mint ahogy a testeteket edzitek, ugyanúgy a lelket is lehet edzeni, sőt, kell is.
2: Az a baj, egyre többen példa van, hogy mély depresszió hatására, vagy nagyon régóta tartó depresszió hatására még öngyilkosságot is követnek el.
1: Így van, illetve mennyire befolyásolja a negatív személyiség az egészséget is. Bizony, bizony.
2: Hát különösen, ha valakit fölidegesítesz, mert negatív személyiség vagy, és hozzád vág egy kalapácsot.
1: Például az eredmények arra utalnak, hogy az alkalmazkodás segítő személyiségjegyek és a hatékony megküzdési stratégiák együtt aktívabb életmódot támogatnak, ami hozzájárulhat a sikeres öregedéshez. Oké az, hogy sokáig élsz, de az sem mindegy, hogy milyen életminőségben. És ebben is van valami, ugye ez a mondat, ez nagyjából ennyit jelent, hogy az alkalmazkodás segítő személyiségjegyek.
2: Hát igen, vannak, akik csak szobornövényként élnek már.
1: Egyrészt, másrészt meg ugye szokták mondani azt is, hogy mindenki kemény akar lenni. És hogy nem biztos, hogy ez a jó megoldás, nem biztos, hogy ez a jó megküzdési stratégia, mert hogy ha kemény vagy, akkor merev vagy. A kemény és merev dolgok törnek. Ami viszont rugalmas, az a szélben el tud hajolni folyton.
2: Jó, hát ezért megy nekem a spárga.
1: Látod? Azért vagy ilyen rugalmas. Ezért vagy a hastánc tanfolyamok réme.
2: Nem, ezt nem fejtettem meg, hogy miért volt nekem gömcsukló cserém, de elég valamire visszavezethető valami pszichológiai dologra. De még nem tudom, hogy miért.
1: Hát pedig szerintem te annál sokkal nyugodtabb vagy, de nem tudom, mennyire vagy rugalmas például.
2: Nem voltam balaszba.
1: A szakemberek ugyanakkor azt is hangsúlyozzák, hogy a vizsgálat, amiről most az előbb beszéltünk, nem hasonlítható az egészséges életmód más, klinikailag is igazolható elemével, inkább arról lehet szó, hogy a kíváncsi, nyitott emberek nagyobb valószínűséggel próbálnak ki új dolgokat, ápolják a társas kapcsolataikat, hódolnak hobbiuknak és szellemileg is aktívak maradnak, ezek pedig mind-mind hozzájárulhatnak az egészséges öregedéshez.
2: Ez így van, mert ma már szükségünk van a célzott táplálékkiegészítőkre, és ha valaki azt mondja, hogy nem, mert benn van, akkor
1: az például... Hát az már nem egy nyitottság, igen. A nyitottság tehát ilyen szempontból mindent befolyásol. Egyébként pont azon gondolkodtam minap, hogy kriminalisztikát kéne tanulnom.
2: De nem nyitottság.
1: Hát dehogy nem.
2: De pont arra felejek azt nyitni.
1: A kriminológia engem tökre elkezdett érdekelni.
2: Colombo a kedvence, tudom. Ha nem annyira kemény az a bűnügyi film, és a nyomozónak a gondolatjárását megpróbálják bemutatni, akkor tényleg, ahogy mondod, érdekes lehet.
1: Tehát a nyomozói munka...
2: Engem elrabolnak, biztos kinyomoznak.
1: Biztos.
2: Vagy tudom, hol van, hadd maradjon.
1: Így van, fizetek, csak maradjon. Nem, biztos kimentenek. Nem érdekel igazából, csak érdekel, tudod, a metódus, hogy mi után következik, okozat, mire vezet, hogyan, mit, na érdekelnek a részletek, na mindegy. Gyerekek, elmegyünk egy kicsi szünetre, előtte azonban meghallgatunk természetesen egy dalt, aztán visszatérünk, hozzuk a retro helyezettet, utána pedig az általad is említett témának járunk utána, mégpedig annak, hogy az emberiség milyen különleges varázsszereket gondolt az örök élet titkának.
2: Nincs elixír.
1: De van. Mindjárt megfejtjük az örök élet titkát. Hatalmas kalandozásra indulunk, s hozzuk a bölcsek kövét, az élet vizét, amuletteket és talizmánokat, Vili. Jó?
2: Jó.
1: Bevetjük őket az örök életért. Előtte azonban, hogy nyitottak legyetek, lejátszunk egy jó kis dalt. Niall Horan felvételét, Tastes So Good. Zseniális a dal. Imádom. Nagyon jó. Feljebb ugrott a listán. Most a 12. Ezzel zárjuk ezt a blokkot, de jövünk vissza nem sokára.
0: A 12.

0: 20 a csúcson. A Rádió Most 20-20-as slágerlistája.
1: Stay tuned, don't go away now.
2: Társadalmi célú hirdetés.
3: Ha a lefolyót beszélni tudna.
4: Kérlek, könyörgök, nem vagyok olajtemető. Ne üsd az olajat belém, mert tönkre megyek. Az olajjal nem csak engem szennyezel, hanem a környezetet és magadat is. Csináld jól!
3: Az olaj nem a lefolyóba való, de van egy egyszerű megoldás. Üsd a speciális gyűjtőedénybe az olajat, a KHG pedig ingyen elszállítja. Ha nincs még gyűjtőedényed, vedd át a Kapos Holding ügyfélszolgálatán. Öntsünk tiszta vizet a pohárba, gyűjtsd külön az olajat.
5: Készült a Kaposvári Hulladéggazdálkodási Nonprofit Kft. Megbízásából.
2: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
6: Kedvenc zenéiddel! A pillanat! A tiéd!

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd. Ne maradj le róla! Ez nagyot fog szólni! 20 a csúcson! A Kusza 20-as slágerlista.
1: Így van, visszatértünk, drága hallgatóink, folytatjuk tovább a Kusza listát, ahol elérkeztünk az 5. helyezethez, ami...
2: Metro.
1: De jó, olyan voltál, mint egy szívó dízel. Még turbó nélkül. Na hát gyerekek, hosszú vagy örök élet ide vagy oda, hát sajnos nagyon szomorú hírek jönnek a zenei világból, hisz nemrég váratlanul és sokakat letaglózóan elhunyt, ugye Szolnoki Péter, a Bombon énekese.
2: Nem vagyok James, és nem vagyok
1: Hát igen, 50 volt.
2: 57.
1: 57.
2: 57, hogy jól tudom, és pont a Szászcsőn mesélte, neki nagyon jó barátja is volt egyébként, hogy ezeket a zenéket azért csinálták, hogy a lehető legszélesebb köröz eljusson, és ha valaki esetleg nem tudná, ki az a Bombon, elég azt mondod, hogy nem vagyok gép, nem.
1: Így van, meg hát nagyon-nagyon sok, igen, a Valami Amerika, nagyon sok jó daluk volt.
2: 57 évesen basszus.
1: Igen, igen. Na, és hát sajnos Péter előtt még esélyünk sem volt felocsúdni abból a tragikus hírből, hogy ugye július 8-án elment a világ egyik legércesebb hangú énekesnője is, Bonnie Tyler. Eredeti nevén Gaynor Hopkins, skót énekesnő. 1970-ben, vagy hát az 70-es évek közepén indult el a szóró karrierje. Biztos emlékszel a Lost in France című dalára, vagy az It's a Heartache című listavezető dalára, de nyilván a fénykorát a 80-as években élte, amikor is a világ minden táján a toplisták első helyét szerezte meg a Total Eclipse of the Heart című dal. Illetve sorra következtek a listavezető slágerek, többek között a Holding Out for a Hero és az If You Were a Woman and I Was a Man. Ezek is mind nagyon futottak, na de talán az egyik legismertebb dala a Total Eclipse of the Heart volt. Ez a kislemez világszerte 13 millió példányban kelt el, képzeljétek el. Minden idők egyik legkelendőbb kislemezévé vált, és villámgyorsan aranylemez is lett, sőt, amikor a lemezeladási tanúsítási küszöb megváltozott, az eladott összpéldányszám miatt azonnal platina lemezre frissítették a státuszát, mert hát egyértelmű volt. Úgyhogy arra gondoltunk, hogy megemlékezünk Bonnie Tylerről, és akkor jön 1983-ból a Turn Around Total Eclipse of the Heart című felvétel, ez az eheti retro helyezettünk.
0: Húz a csúcson!
3: Gyönyör a kövön!
4: Oh, that's nice!

0: durva, hát ezt nem is tudtam róla.
1: Hát a Rothschildnak is volt a zenekiadója, aki az
0: ez semmi.
1: Aztán amikor ő lemondott és más meg fölkarolta, akkor talán már bajba volt.
0: Azt hiszem, amikor jöttek az eladási statisztikák, aztán vitték a lemezt, mint a cukrot. Na hát ezek az ilyen tehetségek meg is érdemlik, hogy legendává váljanak. Bonnie Tylerre emlékeztünk retro helyezetként. Most pedig folytatjuk tovább, hogy ti a lehető legboldogabban és hosszan élhessetek. Ugye ezt elárultuk, hogy most új kutatások mutatják azt, hogy a személyiség is nagyon sokat jelent. Tehát, hogyha nyitottak vagytok és megpróbáltok tényleg egy kicsit ilyen open your mind hozzáállással állni a világhoz, akkor tovább élhettek. Na de, maradjunk a hosszú élet kutatásánál, csak adjuk a tudományt, menjünk inkább a misztikus irányba, mert hogy bizony az emberiség mindig is kutatta az örök élet titkát. Na de milyen kalandokra indultak őseink? Milyen mondák, legendák és furcsa históriák keringtek a közösségekben az örök élet kapcsán? Hallottál már? Szerintem mindenki. A bölcsek kövéről?
1: Kerestem is.
0: Kerested is? Nem
1: rossz
0: lett meg?
1: Helyen, rossz helyen.
0: Csak rossz helyen, aranyszíve.
1: Valami kavics bányába tévedtem.
0: Kerestem is, csak rossz helyen. Hát ha máshogy nem, akkor ugye J.K. Rowling gyermekirodalmi hatalmas műve a Harry Potter kapcsán, ugye hát az európai alkimia egyik legfőbb célja volt egy olyan mítikus anyag létrehozása, amely ugye a hitvány fémeket arannyá változtatta, emellett örök élet elixírjeként is szolgált, ami ugye megállította az öregedést. Ezt ugye például a Harry Potter regény szerint Albus Percival Wulfric Brian Dumbledore és jó barátja a híres alkimista Nicholas Flamel sikerrel meg is alkotta, ezért ugye Dumbledore a regényben 115 évig élt, és végül is nem végelgyengülésben hunyt el, hanem megölték, illetve Nicholas Flamel pedig több mint 660 évet élt a feleségével, ugye a regény szerint ez a Harry Potter regényben szerepel. Így nyilván ez utóbbi kitaláció, bár képzeljétek el, hogy valóban élt egy Nicholas Flamel nevezetű francia alkimista, akit végül is halála után neveztek alkimistának, ő egyébként írnok és másoló volt, és azt mondják, hogy ő az, aki megalkotta a bölcsek kövét a regényben, hát kiábrándító, de valójában csupán 83 évet élt, nem több százat, mint ahogy a regényben. Na, tehát a bölcsek köve ugye az egyik, amit ugye az emberiség kutatott. Aztán ott vannak a mágikus gyümölcsök is, erről hallottatok-e? Számos mitológia kötötte a halhatatlanságot egy-egy növényhez. A skandináv mitológiában például az istenek az ifjúság almáját ették.
1: Igen.
0: Bizonyám.
1: Semmi vörösbor.
0: Aztán a kínai mondakörben pedig a taoista istennő Xivang Mu az örök élet őszi barackiait említette, amelyek fogyasztása halhatatlanná tett.
1: Honnét tudta, hogy ez az a két lingőlógó őszi barack?
0: Hát azért valószínűleg, mert azon a környéken az őszi barack volt leginkább termő. Minden esetre, hogyha sok almát és őszi barackot esztek, az is hozzájárulhat a hosszú élethez.
1: Minden este egy alma az orvos távol tartja.
0: Na tessék, látod? Még ilyen hatalmas közhelyeket hozunk majd nem sokára. És még soroljuk azokat a különleges aquavité. Például biztos hallottál róla. Az életvíze? Na, eláruljuk, hogy az életvíze hogy is segíthet, vagy hogy segített a monda szerint. Előtte azonban meghallgatjuk, jaj! Most az én nagy kedvencem jön listánk. Harmadik helyezettje a Nothing But Thieves és az Evolution című dal. Jaj, de jó ez a felvétel. Ezzel folytatjuk, aztán jövünk vissza mindjárt.
2: A harmadik.

0: Jaj, de jó volt. A Nothing But Thieves dala szólt, Evolution. Itt a kusza listában, mi pedig folytatjuk tovább. Ugye elárultuk, hogy a bölcsek kövétől remélték a nem csak, hogy a fémeket arannyá változtatja, hanem azt is, hogy nem öregszik tovább, akinek a birtokában van, illetve ugye, hogy a mágikus gyümölcsök, az ifjúság almája, az örök élet őszi barackia. Villikém.
1: Banán nincs, hogy valami az nincs valami történet.
0: A beteg. Hegylakók banánja.
1: Például.
0: Na látod, milyen érdekes, hogy az emberiség tényleg mindig vágyott erre. Ezek a vámpír históriák is. Oké, hogy a vámpíroknak nincs lelkük, de örök életűek.
1: Most szegény orszaruknak azért zabálták meg a szarvát, mert állítok férfias erőt ad.
0: Az is igaz, igen. Meg tigris, meg, nem is tudom mit, májat, meg minden marhaságot. Tehát... Igen, na de hát szerencsére az örök életet egyetlen állatnak a legyilkolása sem hozza el. Egyik mitológia szerint sem. Nincs olyan, hogy az örök élet fácánja például, és ezért még folyton fágyán, fácán
1: nem
0: kell
1: zabálni. Nem menne a földön.
0: Az biztos, igen. Ellenben van életvize. Ugye az aqua vitae. A mondák szerint ez a misztikus folyadék vagy forrás megfiatalítja a testet és megóv az elmúlástól. Sok népmesében és legendában a halhatatlanság vizeként jelenik meg, ám nagyon sok helyen mágikus omuletteket és talizmánokat tartottak azért, hogy ne öregedjenek, például az ókori Egyiptomban. Különféle szimbólumok, mint például a Hórusz szeme, vagy az Ang sajátos mágikus erővel bírtak. Az egyiptomi mágia és a halott kultusz egyébként a szimbólumokat azért használta, hogy biztosítsa a lelkek útját az örök élet birodalmába.
1: Yeah.
0: Ők azért hittek a túlvilágban is nagyon keményen, meg ahogy egyébként minden vallás mondja azt, hogy nézd meg, hogyha az égi vadászmezőkre lépsz, mind azt feltételezi, vagy ha fölkerülsz a mennyországba, akkor te tovább élsz majd ott, tehát hogy egy elindulsz egy útra, átkelsz, és egy másik helyen a lelket tovább érezt. A legtöbb vallás így tartja, hogy igazából a lelkünk örök életű. Aztán ott van a Szent Grál, ugye a keresztény és az artúriánus legenda körben a Szent Grál, a kehely, amelyből Jézus az utolsó vacsorán ivott, egy olyan mágikus erejű erekje, amely képes örök életet és isteni kegyelmet biztosít az azt megtalálónak.
1: Elég, ha megvan a Szent Grál, öntök bele sima kuti vizet, és oké?
0: És akkor igen, az a víz a szent víz lesz, a bor szent borrá válik, bizony.
1: És a kakaó?
0: Szent kakaó. Az örök élet kakaója.
1: Habosan.
0: Mondjuk én téged ismerlek, te tuti kakaót innál belőle. Atya ég. Kívánom, hogy találd meg az örök élet kakaóját, és fogyassz belőle legalább fél litert. Jó.
1: Ha megvet, szólok, habosan szolgálok.
0: Jó, mindenképpen. Jaj, drága hallgatóink, hát köszönjük szépen a figyelmeteket, Willire mindig számíthatunk, nektek is kívánom, hogy legyen meg az örök élet kakaója. Imádom. Bebe Rexa dalával búcsúzunk, Sad Girls ez a dal címe, és én továbbra is feltenném a kérdést, hogy és ha nem akarnak.
1: Ne legyetek mufurcok, a nyitottság. Igen. Jó kedvűség.
0: Ez is nagyon fontos, hogy az örök élet kakaója mellett ne legyetek mufurc dögök, hanem legyetek nyitottak és bátorak. Sziasztok, drága hallgatók, találkozunk legközelebb. Vigyázzatok magatokra. Jaj,
1: remélem 44 milliós lesz 20 a
0: Sziasztok.
2: A második.

0: Ez volt a 20 a csúcson, a Rádió Most 20-20-as sláger listája.
1: Adiós!
0: Kedvenc zenéiddel! Music, music! A pillanat, a tiéd!

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Okay.
0: Ne maradj le róla.
2: Reklám. Kint tombol a nyár, bent pedig hűvös kényelem és rengeteg inspiráció vár. A Baroszőnyeg áruházban mindent megtalálsz, ami egy szebb otthonhoz kell. Laminált, SPC, vinil és PVC padlók, szőnyegek, függönyök, karnisok, falpanelek, műfű és még sok más. Klimatizált áruház, hatalmas raktárkészlet, ingyenes kaposvári kiszállítás. Baroszőnyeg áruház, Kaposvár, Baross Gábor utca 8-10.
3: Nyáron irány a Balaton?
4: Ah, noná, és esténként kultkikötő.
3: Jó ötlet, mit nézzünk? Színház, koncert, gyerekprogram?
4: Bármit választunk, jó lesz. Már küldöm is a műsort.
5: kultkikötő.hu
2: A Hírofonban mindig segítőkész csapat és széles választék fogad. Legyen szó mobilról vagy számítástechnikáról, itt jó helyen jársz. A régi Aldis üzletünk áraihoz képest a kiegészítőket 10-50%-kal kedvezőbben tudod beszerezni. Keddenként pedig biztosan féláron kapod. Hírofon. Várunk Kaposváron, a Honvéd utca 55-ben, a szolgáltatóházban, a Digi Volt helyén.
6: Utolsó pár gyógypapucs most 40% kedvezménnyel a Természet patikájában. Siessen, az akció csak a készlet erejéig érvényes. Nyitott és zárt papucsok több színben és fazonban, speciális gyógybetétekkel és praktikus ortopédiai megoldásokkal, hogy minden korosztály számára valódi kényelmet nyújtsanak. Természet patikája, Kaposvár, Anna utca 12.
2: Rendelj az Attalai Halászcsárda hétvégi kínálatából, július 17, 18 és 19-én is. Húsimádó és csirkefogótál 5 főre 10.900 forint. És a ráadás harcsapaprikás túrós csuszával. Kettőt fizet, hármat kap. Igazi magyaros lakoma, óriási adagok. Csap le az ajánlatokra. Részletek az Attalai Halászcsárda Facebook oldalán.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
7: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Cserhalmi Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Gázvezetékcsere miatt az Arany János közben hétfőtől ideiglenes sebesség és forgalomkorlátozásra kell számítani. A munkálatok során felbontják az úttestet, ezért az EON arra kéri az autósokat és gyalogosokat, hogy az ideiglenes jelzéseket figyelve fokozott óvatossággal közlekedjenek a munkaterület közelében. Megegyezték továbbá, hogy a kivitelezés ideje alatt a földgázszolgáltatás folyamatos lesz, és a környéken lévő házakat is meg lehet közelíteni. A munkálatok várhatóan szeptember végéig tartanak. Néhány órán belül elfogtak a rendőrök egy párost, amely a hét elején pénztárcát lopott egy kaposvári dohányboltból. A hatóság tájékoztatása szerint egy idős nő felejtette ott a trafikban a tárcáját, amelyben a nyugdíja is benne volt. Egy 61 éves férfi és az 50 éves élettársa észrevette ezt, és zsebre tették a tárcát. A rendőrök elfogták a tetteseket, az ellopott pénzből pedig a még megtalált összeget visszaadták a tulajdonosnak. Egy héttel elhalasztják a szombatra tervezett Balaton átúszást a kedvezőtlen időjárás miatt. A szervezők a Hungaromet előrejelzése és a Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitánysággal folytatott egyeztetés után döntöttek a halasztásról, mivel a hétvégére erős szelet, jelentős hullámzást és zivatarokat jósoltak. A verseny új tervezett időpontja a jövő szombat, a végleges döntést azonban a szervezők a jövő csütörtöki időjárás előrejelzés alapján hozzák meg. Megújul a nyugati övcsatorna partja Balaton-Mária fürdőn. A 250 millió forintos turisztikai beruházás során korszerűsítik a meglévő csónak kikötőket, emellett további 50 kikötőhelyet is kialakítanak. Felújítják a Csatornapart utcát, a csatorna keleti oldalán pedig a Balaton élővilágát bemutató tematikus sétány épül pihenőhelyekkel és közvilágítással. A Szolnok és a Paks korábbi játékosát Samuel Tajvót igazolta le a Kométa KVG Kaposvári Kosárlabda Klub. A 25 éves, 205 cm magas center az előző három idényben a spanyol harmadosztályban játszott. Samuel Tajvó Nigériában született, de már fiatal kora óta Magyarországon él, és magyar állampolgárságot is kapott már. Tajvó 2017-től 2022-ig játszott Szolnokon, és első idényében tagja volt az akkor bajnoki címet szerző csapatnak. Szalmonella fertőzés miatt visszahívta a fogyasztóvédelem a Riva márkájú instant leveseket. A hatóság arra kérte a vásárlókat, hogy a termékeket semmiképp ne fogyasszák el, hanem vigyék vissza a vásárlás helyére, ahol visszakapják az árát. Az intézkedést az indokolja, hogy Magyarországon is azonosítottak a termékhez köthető szalmonella fertőzést, akár csak Németországban és Litvániában. A Riva termékeit többek közt a Tesco-ban és az Ecofamily üzleteiben is lehet kapni.
0: Időjárás jelentés.
7: Délután már felszakadozik a felhőzet és egyre több napsütésre számíthatunk, a hőmérséklet pedig kicsivel 30 fok alatt alakul. Pénteken és a hétvégén is marad majd a változékony időzáporokkal, ugyanakkor 30-33 fokot is mérhetünk majd a következő napokban.
0: Időjárás jelentést hallott a Rádió Most stúdiójában Győrti Betta.
1: Győrti Betta.
0: Győrti Betta.
5: 3 perc elmúlt el, 4 óra, nyomod a gázt már hazafelé, csak óvatosan. Jön a Kuplunk dala ezzel a címmel, Afrojack Ten Feet Tall címűje után.

0: hazafelé?
1: Tőlünk mindent megtudhat, amiről napközben lemaradt. A legfontosabb információk, a legfrissebb hírek és a legjobb zenék. Rádió Most, Kaposvár. Hazafelé elkísérjük.

A Queen együttes dalát hallgattuk, ez volt a Radio Gaga a Rádió Moston. 1984-ig utaztunk vissza, de nem kell olyan messzire visszamennünk azért, csak 2011-ig, hogy megünnepeljük, hogy 15 éve ezen a napon jegyezték be a Kaposvári Mami Közhasznú Egyesületet. A szervezet a somogyi anyák, a gyermeket nevelő családok informálását és segítését, részükre díjmentes szolgáltatások biztosítását és a kisgyermeket nevelő nők munkába való visszatérésének segítését tűzte ki célul. És nagyon jó kis kezdeményezéseik vannak, mint a májusi anyáknapi virágültetés, vagy az évnői példaképe cím elnyerése. Én külön személyesen is nagyon szeretem Gabit és Mónit, két oszlopos tagját a Kaposvári Maminak, úgyhogy szeretném innen is köszönteni őket. Egy képzeletbeli kocintással, hát ígyunk, Joe Corey és Rita Ora társaságában jön a Drinking.

0: Programajánló.
1: A Kultik moziban a mai naptól látható az Odüsszeia című fantasy dráma Christopher Nolan legújabb filmje, a legnagyobb sztárokkal. De maradt más is persze a kínálatban, és hétvégén mindig egy kicsit bővebb, ezúttal kedvezve a horror rajongóinak. A mai napon Szilvász Szentmártonban ismét várnak benneteket, hiszen a Rock Színház Pál utcai fiúk című előadását lehet megtekinteni ingyenesen este 8 órától. Szombaton reggel 9-től World Jumping órára, stretchingre pedig 10 órától várnak benneteket az S-Parkba, Horváth Alexával mozoghattok, a részvétel ingyenes. És szombaton lesz parti a parton, a desed a parton, délután 3 órától DJ Volumen zenél, óriási habpartit is tart, lesz cukorágyú, mini diszkó, papírhajó szépségverseny, csillámtetkó és kézműves sarok. A részvétel ingyenes. Na és ne felejtkezzünk meg a balatoni programokról, valamint a Kult kikötőről, hiszen ezen a hétvégén is sok mindennel várnak benneteket. Pénteken Balatonszárszon Boribon nyaral, délelőtt 10:30-től, szombaton pedig Balatonföldváron. Vasárnap Balatonszárszon a Rutkai Boribanda Palacsinta pályaudvar című előadását adják 10:30-től a gyerkőcöknek, ami pedig a felnőtteket illeti, Rómeó felnőtt. Ez egy zenés beszélgetős est lesz Verép Tamással, felidézi egy különleges pálya legfontosabb állomásait, Molnár Karesz beszélget vele, zongorán pedig Nagy Ricsi kíséri. Szombaton Mondjad Atikám címmel egy József Attila előadást láthatunk, Vecsei H. Miklós és Balla Gergely érzékeny lírai estje, ez a költő szenvedélyét, vívódásait és szerelmeit hozza el Balatonszárszóra. Balatonbogláron pedig szombat este a Lánybúcsú gondoskodik a könnyed nyári energiákról. A zenés vígjáték négy barátnő balatoni összejövetelét követi, ahol a félreértések, a váratlan vendégek és a Republik slágerek együtt hozzák létre a fergeteges káoszt.
0: Ez volt a programajánló. Jó szórakozást kíván a Rádió Most! Reklám.
2: Nyaralás ösztönző bónusz a Spirit Autónál. Aki augusztus 31-ig új személy vagy haszonjárművet vásárol a Spirit Autónál, plusz 100 000 forint értékű szervizutalványt is kap ajándékba, hogy több jusson a nyaralásra. A kedvezmény részleteiről érdeklődjön márka kereskedéseinkben, vagy a spiritservice.hu-n. Spirit Autó. Kaposvár, Árpád utca 37-39.
3: A név ismerős, a szemlélet megújult. Kaposvár legnagyobb magánegészségügyi intézménye ismét helyi kézben, és mostantól újra Kapos Medical néven várja pácienseit. Új lendülettel, még több fejlesztéssel, változatlan elkötelezettséggel. És ezt szeretnénk önnel is megünnepelni. Augusztus 31-ig minden páciensünk 30-40% kedvezményértékű ajándékot kap. Kapos Medical. Régi ismerős, új kezdet az egészség szolgálatában.
4: Két zavar, hogy napnyugta után kezdődik az invázió.
5: Ha van balcsicsi.
6: Kóstold meg a nyár új ízét, a balcsicsit. Most akár grillmatracot, vagy Big Green Egg grillsütőt is nyerhetsz vele, és további grill termékeinkkel. Kométa.
7: Ez a Buona Vita.
8: Kaposvári tűzifa telephelyre segédmunkást keresünk. Bérezés nettó 17 000 forint per nap. Jelentkezni a 0620 973 10 91-es telefonszámon lehet.
0: Reklám hangzott el. Műsorajánló. Kaposvári Krónika. A város hír összefoglalója minden nap 18 órától itt, a Rádió Moston. Műsorajánlót hallotta. Társadalmi célú hirdetés.
6: Társasházban élsz?
9: Zavar, hogy folyton büdös a szemetesed és a kukád?
6: Hogy eldugul a lefolyód és a vécéd a beleöntött maradéktól?
9: Ha nem akarod viszont látni a kidobott ételmaradékot, vedd át a zárható gyűjtőedényedet ingyenesen a Kapos Holding ügyfélszolgálatán.
6: Gyűjtsd a szerves hulladékot elkülönítve.
9: És a Társasház barna kukájából a KHG ingyen elszállítja.
6: Ne feledd! A szerves hulladék hasznos, komposzt készül belőle.
9: Készült a Kaposvári Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallotta. Rádió Most. Kaposvár. FM 91.2.

0: hazafelé?
1: Tőlünk mindent megtudhat, amiről napközben lemaradt. A legfontosabb információk, a legfrissebb hírek és a legjobb zenék. Rádió Most, Kaposvár. Hazafelé elkísérjük.

Cradle című a rádió moston. Feljött a nap, ezt énekli a Balkan Fanatic nem sokára, még a hírek előtt, bár az már régen megtörtént, és hol van még a lemenő nap. Sok minden beleférhet a délutánba, és használjátok ki is az időt, ne csak rádiózásra, hanem minden másra, amivel jól érzitek magatokat. A One Republic dalát hozom még, illetve Lady Gaga Stupid Love címűjét, és most elköszönök egy kis időre, szombaton találkozhatunk ismét a nap első felében. Együtt rádiózhatunk, ha van kedvetek, legyetek itt a 91.2-n is, maradjatok továbbra is. Györfi Bettát hallottátok.

0: Reklám.
1: Készülj az év legnagyobb desedai habpartijára. Július 18-án szombaton a Nekem a Deseda hatalmas habpartival vár mindenkit. A jó hangulatról DJ Volumen gondoskodik, a program pedig tele lesz élményekkel. Habparti, cukorkaágyú, kézműves sarok, csillámtetkó, minidiszkó és papírhajó szépségverseny. Élmények az egész családnak. Irány a Deseda. Találkozzunk július 18-án. Részletek a Nekem a Deseda Facebook oldalán.
2: Készen állsz a nyár legforróbb leárazására? Az Árkád Pécsben most hétágra sütnek a kedvezmények. Ruhák, cipők, kiegészítők a szezon valamennyi kedvence csak rád vár. Gyere és csapj le rájuk, mielőtt más viszi el őket. Árkád Pécs nyári leárazás. Kihagyhatatlan akciók, amíg a készlet tart.
3: Nagy bevásárlás otthonra, nagyker árakon?
4: Igen!
3: A Kaposvári West nagykerben. Élelmiszer, italáru, kávé, édesség, háztartási vegyi áru, papíráru, állateledel, minden, ami otthonra kell. Nagyker áron, mindenkinek. West nagyker, Kaposvár, Kondvezér utca.
5: Kitalálod, mi vár ránk az Árkádban? Játék? Igen! Tánc? Igen! Közös kaland a gyerekekkel? Igen, igen, igen!
6: Találkozz most Blueyval és Bingóval az Árkádban. Részletek arkadpecs.hu.
7: Hello Kaposvár! Cseréld le telefonodat vagy tabletedet a Connect-telnél. Új és használt készülékek, tartozékok és kiegészítők hatalmas választékban, kedvező áron. Régi telefonodat beszámítjuk. Connect-tel mobiltelefon, laptop és nyomtató kellék szaküzlet a Kaposvár plázában és a Tesco üzletsoron. Több mint 20 éve.
8: Elfáradt a mindennapi főzésben? Akkor van egy jó hírünk! Az Attalai Haláscsárda nyugdíjas menüje most mindössze 1350 forint. Házias ízek, változatos ebédek és ingyenes kiszállítás 18 településen. Új tagokat most is várunk. Hívja a 30 916 43 66-os számot.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
9: Köszöntöm a kedves hallgatókat, 17 óra van, Cserhalmi Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Három autót temetett maga alá egy hatalmas leszakadt faág csütörtök reggel Kaposváron a Pécsi utcában. Amint egy 12 méter hosszú faág, mind a három alatta parkoló járműben kárt tett. A nagyméretű faágat a tűzoltók fűrészelték össze, kiszabadítva alóla az autókat. Új megyei rendőrfőkapitánya van Somogynak. Terjék Gábor dandártábornok csütörtökön vett át megbízási okmányát ünnepélyes állománygyűlésen Kaposváron. Az új vezető rendészeti és jogász végzettséggel rendelkezik, korábban 10 éven át szolgált a marcali rendőrkapitányság állományában, legutóbb pedig a terrorelhárítási központ hivatalvezetőjeként dolgozott. Elődje Molnár Gábor dandártábornok, a jövőben a Veszprém vármegyei rendőrfőkapitányságot fogja vezetni. Hamarosan új időszaki kiállítás nyílik a Ripper-Rónai Múzeumban, amely a fegyvertörténet évszázadait mutatja be. A tárlaton a múzeum csaknem 300 darabos gyűjteményéből láthatnak válogatást az érdeklődők, köztük különleges pisztolyokat, puskákat, kardokat és géppisztolyokat. A kiállítás interaktív elemekkel is készül, így a látogatók, köztük a gyerekek is közelebbről is megismerhetik a történelmi fegyvereket. Időközi önkormányzati választást tartanak július 26-án Bárdudvarnokon, miután a képviselőtestület tavasszal feloszlatta magát. A döntést azzal indokolták, hogy a polgármester és a testület közötti munkakapcsolat, valamint a bizalom olyan mértékben megromlott, hogy az már veszélyeztette az önkormányzat működését. A választáson két független polgármester jelölt indul. Elrendelte a kormány az azbeszttel szennyezett zúzott kő eltávolítását Szombathely leginkább érintett város részében. A döntés mintegy 12 kilométernyi közutat érint, ahol körülbelül 1200 ember él. A kormány tájékoztatása szerint a mért szennyezettség továbbra is az egészségügyi határérték alatt van, a beavatkozást azonban a szennyezett terület nagysága indokolja. Ismét adathalász SMS-ekre figyelmeztet a rendőrség. Az országos rendőrfőkapitányság azt közölte, hogy továbbra sem küldenek szöveges üzenetben közlekedési bírságról szóló értesítést. A csalók hamis linket mellékelnek az SMS-ekhez, amely a rendőrség ügyintézési felületét utánozza, és a személyes, valamint a bankkártya adatok megszerzésére szolgál. A hatóság azt kéri, hogy senki ne kattintson a hivatkozásra, ne adja meg adatait, hanem az ilyen üzeneteket azonnal törölje. Elvesztette a bal hüvelykújjának egy darabját Chris Harper, ausztrál kerékpáros, miután nagyot bukott a Tour de France keddi szakaszán. Harper ennek ellenére célba ért az etapon, a másnapi rajtot azonban már nem vállalta. Közösségi oldalán azt írta, bízik a mielőbbi felépülésben, és abban, hogy még az idény második felében visszatérhet a versenyzéshez. A 31 éves bringás ironikusan megjegyezte, hogy a baleset egyetlen pozitívuma, hogy így legalább 10 grammal könnyebb lett.
0: Időjárás jelentés.
9: A nap hátralévő felében már tiszta lesz az ég, legfeljebb vékony fátyolfelhők lehetnek. A hőmérséklet késő délután is kicsivel 30 fok alatt alakul, és napnyugta után is 24-25 fok lesz. Pénteken és a hétvégén is marad majd a változékony időzáporokkal, ugyanakkor 30-33 fokot is mérhetünk majd a következő napokban.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió. Most.

0: Guess I'm selfish.
1: Műsorajánló. Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó.
2: Vajon melyik lehet az a magyar dal, amit a legtöbben dolgoztak fel?
3: Ne otthon.
2: Nem rossz a tip, de sajnos nem. De nem találnád ki soha. Én se találtam volna ki.
3: Miki.
2: Én komolyan. A legtöbbet feldolgozott, átdolgozott magyar szerzemény nem a közelmúltban keresendő. Ugyanis Seres Rezső Szomorú Vasárnap című dalát rengeteg adaptációban találhatjuk meg a világ zenei életében. Képzeljétek el, Billie Holiday, Ray Charles, de még Björk és Sinéad Connor is elkészítette a saját Szomorú Vasárnap verzióját, nyilván angol nyelven. Bloomy Sunday, ő is elénekelte, de Billie Holiday, Ray Charles, Björk, hatalmas, hatalmas.
1: 20 a csúcson! A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgass meg az ismétlést szombaton 10-től. Műsorajánlót hallotta. Társadalmi célú hirdetés.
4: Ha a lefolyót beszélni tudna...
5: Kérlek, könyörgök! Nem vagyok olajtemető! Ne üsd az olajat belém, mert tönkre megyek! Az olajjal nem csak engem szennyezel, hanem a környezetet és magadat is. Csináld jól!
4: Az olaj nem a lefolyóba való, de van egy egyszerű megoldás. Üsd a speciális gyűjtőedénybe az olajat, a KHG pedig ingyen elszállítja. Ha nincs még gyűjtőedényed, vedd át a Kapos Holding ügyfélszolgálatán. Öntsünk tiszta vizet a pohárba, gyűjtsd külön az olajat.
6: Készült a Kaposvári Hulladéggazdálkodási Nonprofit Kft. Megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
7: 91.2. Rádió most!

0: Reklám.
1: Viszértől fájó duzzadt láb. A Dimotec csökkenti a viszértüneteket. Keresse a 60 darabos Dimoteket júliusban 25% kedvezménnyel a Beno gyógyszertárakban. A Dimotec 1000 mg filmtabletta diozmin tartalmú vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
2: Charity Go 8 már

0: tagja. Tesztvezetésért látogasson el a Pécsi utca 4 szám alatt található Cseri szalonunkba a Rákóczi focipálya mellett. Kaposvár Kft. Cseri, kár lenne kihagyni.
1: Reklám hangzott el. Kaposvári Krónika. A város hírösszefoglalója.
2: Köszöntöm a kedves hallgatókat! 2026. július 16-a csütörtök, 18 óra van. A rádió most helyi hírösszefoglalóját Cserhami Krisztiántól hallják. Tűzijáték, kenyérszentelés, koncertek. Két helyszínen is ünnepi programok várják az érdeklődőket augusztus 20-án Kaposváron, és idén is lesz tűzijáték. A Kossuth téren reggel 9:30 zászlófelvonással kezdődik az államalapítás ünnepe, majd ünnepi műsor, kenyérszentelés, koszorúzás és szentmise következik. Délután 3 órától a Városligetben családi és gyermekprogramok, lovagi bemutató, valamint táncház színesíti a programot. A kicsiket többek között Kovácsovics Fruzsina gyermekműsora várja, valamint fellép majd a Kaposvár helyőrségi zenekar. A rendezvény sorozatot este 9 órakor tűzijáték zárja. Új rendőrfőkapitánya van Somogynak. Terjék Gábor dandártábornokot nevezték ki Somogy megye új rendőrfőkapitányának. A megbízási okmányát csütörtökön vette át ünnepélyes állománygyűlésen Kaposváron. Az új vezető rendészeti és jogász végzettséggel rendelkezik, korábban 10 éven át szolgált a marcali rendőrkapitányság állományában, legutóbb pedig a terror elhárítási központ hivatalvezetőjeként dolgozott. Elődje Molnár Gábor dandártábornok a jövőben a Veszprém vármegyei rendőrfőkapitányságot fogja vezetni. Az Arany János közben is gázvezetéket cserélnek. Hétfőtől ideiglenes sebesség és forgalomkorlátozásra kell számítani az Arany János közben gázvezeték csere miatt. A munkálatok során felbontják az úttestet, ezért az EON arra kéri az autósokat és gyalogosokat, hogy az ideiglenes jelzéseket figyelve fokozott óvatossággal közlekedjenek a munkaterület közelében. Megegyezték továbbá, hogy a kivitelezés ideje alatt a földgáz szolgáltatás

0: A jövő nyárra készül el, a fürdő pedig a munkálatok ideje alatt is fogadja a vendégeket. Saját adósságait törlesztette más pénzén. Vádat emelt a siófoki járási ügyészség egy férfi ellen, aki luxusautó és telekvásárlás ígéretével csalt ki két ismerősétől csaknem 70 millió forintot. Az 50-es évei elején járó férfi 2022-ben azt ígérte ismerősének, hogy segít neki megvásárolni egy 50 millió forintos autót. Az átvert személy alá is írta az adásvételi szerződést és átutalta a pénzt az ismerősének, aki viszont az összeget nem az autó megvásárlására fordította, hanem az adósságait fizette ki. Később a férfi hasonló módon csalt ki egy másik ismerősétől 20 millió forintot, amit akkor telekvásárlás helyett szintén az adóssága törlesztésére fordított. Az ügyészség felfüggesztett börtönbüntetés kiszabását indítványozta a férfi ellen. Csúszik a Balaton átúszás. A kedvezőtlen időjárás miatt egy héttel elhalasztják a szombatra tervezett Balaton átúszást. A szervezők a Hungaromet előrejelzése és a Balatoni Vízrendészeti Rendőrkapitánysággal folytatott egyeztetés után döntöttek a halasztásról, mivel a hétvégére erős szél, jelentős hullámzás és zivatarok várhatók. A verseny új tervezett időpontja jövő szombat, a végleges döntést azonban a szervezők a jövő csütörtöki időjárás előrejelzés alapján hozzák meg. Nyoma veszett a kajakosnak. Eltűnt kajakozás közben a Balatonon egy 34 éves tatai férfi, akit azóta sem találtak meg a kutatócsapatok és vízirendőrök. A férfi Balaton Lelléről Balaton Szepezre evezett, majd a feleségével folytatott telefonbeszélgetés után visszaindult, de nem érkezett meg. A kajakját még vasárnap délután megtalálták Szepezd és Lelle között, amikor a tavon másodfokú viharjelzés volt érvényben. A férfit hajókkal és helikopterrel is keresték, egyelőre eredménytelenül. A krónika végén pedig sporthírek. Samuel Taivo a KKK első nyári igazolása. A Kométa KVD Kaposvári Kosárlabda Klub leigazolta a Szolnok és a Paks korábbi játékosát Samuel Taivót. A 25 éves, 205 cm magas center az előző három idényben a spanyol harmadosztályban játszott. Samuel Taivo Nigériában született, de már fiatal kora óta Magyarországon él, és magyar állampolgárságot is kapott már. Taivo 2017-től 2022-ig játszott Szolnokon, és első idényében tagja volt az akkor bajnoki címet szerző csapatnak. Megyei rangadóval indítja a szezont a Rákóczi. Hazai pályán kezdi a kaposvári Rákóczi a labdarúgó NB3 2026-2027-es idényét. A csapat a következő szezonban is a délnyugati csoportban szerepel majd. A zöldfehérek július 26-án, azaz jövő hét vasárnap kezdik a szezont, és a Siófokot fogadják a nyitófordulóban. A Rákóczi az idén során összesen 30 bajnoki mérkőzést játszik, az őszi szezon utolsó fordulóját november 22-én rendezik, a tavaszi folytatás pedig 2027. február 28-án kezdődik. Nemzetközi kupákban indul a Fino és a KNRC is. Bosnyák és német csapat ellen kezdi nemzetközi kupa szereplését a Fino Kaposvár férfi és a KHG KNRC női röplabda csapat a soron következő szezonban. Az Európai Szövetség szerdán tartotta meg a különböző sorozatok sorsolásait. A Fino Kaposvár a bajnokok ligája selejtezőinek első körében a bosnyák bajnok Napredak Ozakkal találkozik majd. A kaposvári női röplabda klub erős ellenfelet kapott a CEF kupában, ugyanis a német bajnoki bronzérmes Stuttgart lesz az ellenfele. A Fino októberben kezd a BL-ben, a KNRC pedig novemberben.
1: Ez volt a Kaposvári Krónika.
2: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
1: Időjárás jelentés.
0: Este általában derült lesz az ég, és napnyugta után is 24-25 fokot mérhetünk, hajnalban pedig 19 fok lesz a legalacsonyabb érték. Pénteken sok napsütésre, kánikulára van kilátás, délutánra 33 fokig melegszik a levegő. A délutáni órák második felében azonban záporok, zivatarok alakulhatnak ki élénk széllökésekkel.
1: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: Zenemaraton.
1: Yeah, go ahead.
0: Igazi zenedömping a 91.2.
2: Oh my God.
0: Rádió most.

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Okay.
0: Ne maradj le róla. Hírek most.
2: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Cserhami Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Idén is lesz tűzijáték augusztus 20-án Kaposváron, és két helyszínen is ünnepi programok várják majd az érdeklődőket. A Kossuth téren reggel 9:30 zászló felvonással kezdődik az államalapítás ünnepe, majd ünnepi műsor, kenyérszentelés, koszorúzás és szentmise következik. Délután 3 órától a Városligetben családi és gyermek programok, lovagi bemutató, valamint táncház színesíti a programokat. A kicsiket többek közt Kovácsovics Fruzsina gyermek műsora várja, valamint fellép majd a kaposvári helyőrségi zenekar is. A rendezvénysorozat este 9 órakor tűzijátékkal zárul. Gázvezetékcsere miatt az Arany János közben hétfőtől ideiglenes sebesség és forgalomkorlátozásra kell számítani. A munkálatok során felbontják az úttestet, ezért az EON arra kéri az autósokat és gyalogosokat, hogy az ideiglenes jelzéseket figyelve fokozott óvatossággal közlekedjenek a munkaterület közelében. Megegyezték továbbá, hogy a kivitelezés ideje alatt a földgázszolgáltatás folyamatos lesz, és a környéken lévő házakat is meg lehet közelíteni. A munkálatok várhatóan szeptember végéig tartanak. Egy héttel elhalasztják a szombatra tervezett balatonátúszást a kedvezőtlen időjárás miatt. A szervezők a Hungaromet előrejelzése és a Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitánysággal folytatott egyeztetés után döntöttek a halasztásról, mivel a hétvégére erős szelet, jelentős hullámzást és zivatarokat jósoltak. A verseny új tervezett időpontja jövő szombat. A végleges döntést azonban a szervezők a jövő csütörtöki időjárás előrejelzés alapján hozzák meg. Hamarosan új időszaki kiállítás nyílik a Ripper-Rónai Múzeumban, amely a fegyvertörténet évszázadait mutatja be. A tárlaton a múzeum csaknem 300 darabos gyűjteményéből láthatnak válogatást az érdeklődők, köztük különleges pisztolyokat, puskákat, kardokat és géppisztolyokat. A kiállítás interaktív elemekkel is készül, így a látogatók, köztük a gyerekek is közelebbről is megismerhetik a történelmi fegyvereket. Elrendelte a kormány az aszbeszttel szennyezett zúzottkő eltávolítását Szombathely leginkább érintett város részében. A döntés mintegy 12 kilométernyi közutat érint, ahol körülbelül 1200 ember él. A kormány tájékoztatása szerint a mért szennyezettség továbbra is az egészségügyi határérték alatt van, a beavatkozást azonban a szennyezett terület nagysága indokolja. Elvesztette a bal hüvelykújjának egy darabját Chris Harper, ausztrál kerékpáros, miután nagyot bukott a Tour de France keddi szakaszán. Harper ennek ellenére célba ért az etapon, a másnapi rajtot azonban már nem vállalta. Közösségi oldalán azt írta, bízik a mielőbbi felépülésben, és abban, hogy még az idény második felében visszatérhet a versenyzéshez. A 31 éves bringás ironikusan megjegyezte, hogy a baleset egyetlen pozitívuma, hogy így legalább 10 grammal könnyebb lett.
0: Időjárás jelentés.
2: Este általában derült lesz az ég, és napnyugta után is 24-25 fokot mérhetünk, hajnalban pedig 19 fok lesz a legalacsonyabb érték. Pénteken sok napsütésre, kánikulára van kilátás, délutánra 33 fokig melegszik a levegő. A délutáni órák második felében azonban záporok, zivatarok alakulhatnak ki élénk széllökésekkel.
0: Időjárás jelentést hallott. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le.

0: Hírek most!
1: Üdvözlöm a kedves hallgatókat! A Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Cserhamik Krisztiántól hallják. Új megyei rendőrfőkapitánya van Somogynak. Terjék Gábor dandártábornok csütörtökön vett át megbízási okmányát ünnepélyes állománygyűlésen Kaposváron. Az új vezető rendészeti és jogász végzettséggel rendelkezik, korábban 10 éven át szolgált a marcali rendőrkapitányság állományában, legutóbb pedig a terror elhárítási központ hivatalvezetőjeként dolgozott. Elődje Molnár Gábor dandártábornok, a jövőben a Veszprém vármegyei rendőrfőkapitányságot fogja vezetni. Hamarosan új időszaki kiállítás nyílik a Ripper-Rónai Múzeumban, amely a fegyvertörténet évszázadait mutatja be. A tárlaton a múzeum csaknem 300 darabos gyűjteményéből láthatnak válogatást az érdeklődők, köztük különleges pisztolyokat, puskákat, kardokat és géppisztolyokat. A kiállítás interaktív elemekkel is készül, így a látogatók, köztük a gyerekek is közelebbről is megismerhetik a történelmi fegyvereket. Néhány órán belül elfogtak a rendőrök egy párost, amely a hét elején pénztárcát lopott egy kaposvári dohányboltból. A hatóság tájékoztatása szerint egy idős nő felejtette ott a trafikban a tárcáját, amelyben a nyugdíja is benne volt. Egy 61 éves férfi és az 50 éves élettársa észrevette ezt, és zsebre tették a tárcát. A rendőrök elfogták a tetteseket, az ellopott pénzből pedig a még megtalált összeget visszaadták a tulajdonosnak. Megújul a nyugati övcsatorna partja Balaton-Mária fürdőn. A 250 millió forintos turisztikai beruházás során korszerűsítik a meglévő csónakikötőket, emellett további 50 kikötőhelyet is kialakítanak. Felújítják a Csatornapart utcát, a csatorna keleti oldalán pedig a Balaton élővilágát bemutató tematikus sétány épül pihenőhelyekkel és közvilágítással. Ismét adathalász SMS-ekre figyelmeztet a rendőrség. Az Országos Rendőrfőkapitányság azt közölte, hogy továbbra sem küldenek szöveges üzenetben közlekedési bírságról szóló értesítést. A csalók hamis linket mellékelnek az SMS-ekhez, amely a rendőrség ügyintézési felületét utánozza, és a személyes, valamint a bankkártya adatok megszerzésére szolgál. A hatóság azt kéri, hogy senki ne kattintson a hivatkozásra, ne adja meg adatait, hanem az ilyen üzeneteket azonnal törölje. Szalmonella fertőzés miatt visszahívta a fogyasztóvédelem a Riva márkájú instant leveseket. A hatóság arra kérte a vásárlókat, hogy a termékeket semmiképp ne fogyasszák el, hanem vigyék vissza a vásárlás helyére, ahol visszakapják az árát. Az intézkedést az indokolja, hogy Magyarországon is azonosítottak a termékhez köthető szalmonella fertőzést, akár csak Németországban és Litvániában. A Riva termékeit többek közt a Tesco-ban és az Ecofamily üzleteiben is lehet kapni.
0: Időjárás jelentés.
1: Este általában derült lesz az ég, és napnyugta után is 24-25 fokot mérhetünk, hajnalban pedig 19 fok lesz a legalacsonyabb érték. Pénteken sok napsütésre, kánikulára van kilátás, délutánra 33 fokig melegszik a levegő. A délutáni órák második felében azonban záporok, zivatarok alakulhatnak ki élénk széllökésekkel.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió

0: a szabadság. Legyen jobb napja most. Hallgasson ránk. Rádió Most. FM 91.2.
1: Mondd, hányadik vagyok a sorban.

Mi történt a nagyvilágban? Mekkora a forgalom? Mi vár ránk holnap? Tőlünk mindent megtudhat. Rádió Most.

0: Kaposvár itt és most. Helyi közélet a 91.2-n.
1: Jó estét kívánok! Kaposvár közéleti műsorát hallják. Én Cserhami Krisztián vagyok. Tűzijáték, kenyérszentel és koncertek. Két helyszínen is ünnepi programok várják az érdeklődőket augusztus 20-án Kaposváron, és idén is lesz tűzijáték. A Kossuth téren reggel 9:30 zászlófelvonással kezdődik az államalapítás ünnepe, majd ünnepi műsor, kenyérszentelés, koszorúzás és szentmise következik. Délután 3 órától a Városligetben családi és gyermekprogramok, lovagi bemutató, valamint táncház színesíti a programot. A kicsiket többek között Kovácsovics Fruzsina gyermekműsora várja, valamint fellép majd a Kaposvár helyőrségi zenekar. A rendezvény sorozatot este 9 órakor tűzijáték zárja. Az Arany János közben is gázvezetéket cserélnek. Hétfőtől ideiglenes sebesség és forgalomkorlátozásra kell számítani az Arany János közben gázvezeték csere miatt. A munkálatok során felbontják az úttestet, ezért az EON arra kéri az autósokat és gyalogosokat, hogy az ideiglenes jelzéseket figyelve fokozott óvatossággal közlekedjenek a munkaterület közelében. Megegyezték továbbá, hogy a kivitelezés ideje alatt a földgáz szolgáltatás folyamatos lesz, és a környéken lévő házakat is meg lehet közelíteni. A munkálatok várhatóan szeptember végéig tartanak. Új rendőrfőkapitánya van Somogynak. Terjék Gábor dandártábornokot nevezték ki Somogy megye új rendőrfőkapitányának. A megbízási okmányát csütörtökön be, tehát ünnepélyes állománygyűlésen Kaposváron. Az új vezető rendészeti és jogász végzettséggel rendelkezik, korábban 10 éven át szolgált a marcali rendőrkapitányság állományában, legutóbb pedig a terror elhárítási központ hivatalvezetőjeként dolgozott. Elődje Molnár Gábor dandártábornok a jövőben a Veszprém vármegyei rendőrfőkapitányságot fogja vezetni. 3 kocsit tört össze a faág. Csütörtök reggel a Pécsi utcában 3 autót temetett maga alá egy hatalmas leszakadt faág. Amint egy 12 méter hosszú faág, mind a 3 alatta parkoló járműben kárt tett. A nagyméretű faágat a tűzoltók fűrészelték össze, kiszabadítva alóla az autókat. Elvitték a tárcát a nyugdíjjal együtt. Pénztárcát lopott egy kaposvári dohányboltból a hét elején egy páros, akiket aztán néhány órán belül elfogtak a rendőrök. A hatóság tájékoztatása szerint egy idős nő ott felejtette a trafikban a tárcáját, amelyben a nyugdíja is benne volt. Egy 61 éves férfi és az 50 éves élettársa észrevette ezt, és zsebre tették a tárcát. A rendőrök elfogták a tetteseket, az ellopott pénzből pedig a még megtalált összeget visszaadták a tulajdonosnak. Csúszik a Balaton átúszás. A kedvezőtlen időjárás miatt egy héttel elhalasztják a szombatra tervezett Balaton átúszást. A szervezők a Hungaromet előrejelzése és a Balatoni Vízrendészeti Rendőrkapitánysággal folytatott egyeztetés után döntöttek a halasztásról, mivel a hét végére erős szél, jelentős hullámzás és zivatarok várhatók. A verseny új tervezett időpontja jövő szombat, a végleges döntést azonban a szervezők a jövő csütörtöki időjárás előrejelzés alapján hozzák meg. Wellness szolgáltatással bővül a marcali fürdő. Megújul a marcali városi fürdő 500 millió forintból. A július végén induló beruházás során új wellness és terápiás szolgáltatásokkal bővül a fürdő. Gőzkabin, élményzuhany, jégkút, aromaszauna, valamint fizioterápiás kezelésekre alkalmas terek is készülnek. Emellett új kültéri öltözőblokkok, árnyékolók, ülőhelyek és fedett kerékpártároló is épül. A fejlesztés várható a jövő nyárra készül el, a fürdő pedig a munkálatok ideje alatt is fogadja a vendégeket. Saját adósságait törlesztette más pénzén. Vádat emelt a siófoki járási ügyészség egy férfi ellen, aki luxusautó és telekvásárlás ígéretével csalt ki 2 ismerősétől csaknem 70 millió forintot. Az 50-es évei elején járó férfi 2022-ben azt ígérte ismerősének, hogy segít neki megvásárolni egy 50 millió forintos autót. Az átvert személy alá is írta az adásvételi szerződést és átutalta a pénzt az ismerősének, aki viszont az összeget nem az autó megvásárlására fordította, hanem az adósságait fizette ki. Később a férfi hasonló módon csalt ki egy másik ismerősétől 20 millió forintot, amit akkor telekvásárlás helyett szintén az adóssága törlesztésére fordított. Az ügyészség felfüggesztett börtönbüntetés kiszabását indítványozta a férfi ellen. Nyoma veszett a kajakosnak. Eltűnt kajakozás közben a Balatonon egy 34 éves tatai férfi, akit azóta sem találtak meg a kutatócsapatok és vízirendőrök. A férfi Balaton-Lelléről Balaton-Szepezdre evezett, majd a feleségével folytatott telefonbeszélgetés után visszaindult, de nem érkezett meg. A kajakját még vasárnap délután megtalálták Szepezd és Lelle között, amikor a tavon másodfokú viharjelzés volt érvényben. A férfit hajókkal és helikopterrel is keresték, egyelőre eredménytelenül. Megyei rangadóval indítja a szezont a Rákóczi. Hazai pályán kezdi a kaposvári Rákóczi a labdarúgó NB3 2026-2027-es idényét. A csapat a következő szezonban is a délnyugati csoportban szerepel majd. A zöldfehérek július 26-án, azaz jövő hét vasárnap kezdik a szezont, és a Siófokot fogadják a nyitófordulóban. A Rákóczi az idén során összesen 30 bajnoki mérkőzést játszik, az őszi szezon utolsó fordulóját november 22-én rendezik, a tavaszi folytatás pedig 2027. február 28-án kezdődik. Nemzetközi kupákban indul a Fino és a KNRC is. Bosnyák és német csapat ellen kezdi nemzetközi kupa szereplését a Fino Kaposvár férfi és a KHG KNRC női röplabda csapat a soron következő szezonban. Az Európai Szövetség szerdán tartotta meg a különböző sorozatok sorsolásait. A Fino Kaposvár a bajnokok ligája selejtezőinek első körében a bosnyák bajnok Napredak Odzákkal találkozik majd. A kaposvári női röplabda klub erős ellenfelet kapott a CEF kupában, ugyanis a német bajnoki bronzérmes Stuttgart lesz az ellenfele. A Fino októberben kezd a BL-ben, a KNRC pedig novemberben. Samuel Taivo a KKK első nyári igazolása. A Kométa KVG kaposvári kosárlabda klub leigazolta a Szolnok és a Paks korábbi játékosát Samuel Taivót. A 25 éves 205 cm magas center az előző három idényben a spanyol harmadosztályban játszott. Samuel Taivo Nigériában született, de már fiatal kora óta Magyarországon él, és magyar állampolgárságot is kapott már. Taivo 2017-től 2022-ig játszott Szolnokon, és első idényében tagja volt az akkor bajnoki címet szerző csapatnak.
0: Kaposvár itt és most. Helyi közélet a 91.2-n. Időjárás jelentés.
1: Este általában derült lesz az ég, és napnyugta után is 24-25 fokot mérhetünk, hajnalban pedig 19 fok lesz a legalacsonyabb érték. Pénteken sok napsütésre, kánikulára van kilátás, délutánra 33 fokig melegszik a levegő. A délutáni órák második felében azonban záporok, zivatarok alakulhatnak ki élénk széllökésekkel.
0: Időjárás jelentést hallott.
2: A műsorszám 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: R&B, hip-hop, funky, rap.
3: Ebben az órában csak a legjobb fekete zenék.
0: Itt a rádió.

Szereted az R&B-t, a hip-hopot, a funkit vagy a rappet? A legdögösebb fekete zenék egy órán keresztül a Rádió Moston. Let it rain.

0: leghangulatosabb fekete zenék ebben az órában csak a Rádió Moston.
1: Tedd fel, a kezek az égben, neked ez kell. Ez itt az R&B-hoz.

Howie T. A legdögösebb fekete zenék ebben az órában csak neked szólnak. A Rádió Moston. One, two, three.

0: A pillanat a tiéd. Rádió Most.
1: Dog Child. Big Rocker.

0: R&B, hip-hop, funky, rap.
1: Ebben az órában csak a legjobb fekete zenék. Itt a Rádió Moston. Hírek most!
2: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Cserhalmi Krisztián vagyok, ezek pedig a Rádió Most hírei. Hamarosan új időszaki kiállítás nyílik a Ripper-Rónai Múzeumban, amely a fegyvertörténet évszázadait mutatja be. A tárlaton a múzeum csaknem 300 darabos gyűjteményéből láthatnak válogatást az érdeklődők, köztük különleges pisztolyokat, puskákat, kardokat és géppisztolyokat. A kiállítás interaktív elemekkel is készül, így a látogatók, köztük a gyerekek is közelebbről is megismerhetik a történelmi fegyvereket. Három autót temetett maga alá egy hatalmas leszakadt faág csütörtök reggel Kaposváron a Pécsi utcában. Amint egy 12 méter hosszú faág, mind a három alatt a parkoló járműben kárt tett. A nagyméretű faágat a tűzoltók fűrészelték össze, kiszabadítva alul az autókat. Egy héttel elhalasztják a szombatra tervezett balatonátúszást a kedvezőtlen időjárás miatt. A szervezők a Hungaromet előrejelzése és a Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitánysággal folytatott egyeztetés után döntöttek a halasztásról, mivel a hétvégére erős szelet, jelentős hullámzást és zivatarokat jósoltak. A verseny új tervezett időpontja a jövő szombat, a végleges döntést azonban a szervezők a jövő csütörtöki időjárás előrejelzés alapján hozzák meg. A Szolnok és a Paks korábbi játékosát Samuel Tyvolt igazolta le a Kométa KVG Kaposvári Kosárlabda Klub. A 25 éves, 205 cm magas center az előző három idényben a spanyol harmadosztályban játszott. Samuel Tyvolt Nigériában született, de már fiatal kora óta Magyarországon él, és magyar állampolgárságot is kapott már. Tyvolt 2017-től 2022-ig játszott Szolnokon, és első idényében tagja volt az akkor bajnoki címet szerző csapatnak. Drónokkal erősíti a vasúti üzemi területek védelmét a MÁV csoport, miután idén több tragédia is történt a vonatok tetejére felmászó, vagy az elzárt területekre belépő emberek miatt. A társaság szerint a felső vezetékek 25 000 voltos feszültsége miatt már egyetlen figyelmetlen mozdulat is végzetes lehet. A MÁV ismét arra kérte az embereket, különösen a fiatalokat, hogy ne lépjenek be a lezárt vasúti területekre, és ne másszanak fel a vonatok tetejére. Magas középhőmérséklet és zivatarok miatt is figyelmeztetést adott ki péntekre a Hungaromet. Az Alföld több megyében másodfokú, az ország nagy részén pedig elsőfokú hőségriasztás lesz érvényben, mert a napi középhőmérséklet meghaladhatja a 25, helyenként a 27 Celsius fokot is. Pénteken emellett a délutáni és esti órákban többfelé zivatarok alakulhatnak ki, amelyet viharos szél, jégeső és intenzív csapadék kísérhet. A meteorológusok azt kérik, hogy mindenki kísérje figyelemmel a friss előrejelzéseket és az esetleges riasztásokat pénteken.
0: Időjárás jelentés.
2: Hajnalban általában derült lesz az ég és 19 fokig csökken le a levegő hőmérséklete. Pénteken sok napsütésre, kánikulára van kilátás, délutánra 33 fokig melegszik a levegő. A délutáni órák második felében azonban záporok, zivatarok alakulhatnak ki élénk széllökésekkel.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le.

kint attól szép, hogy belül a kor. Egy elhasznált karosszékben, amin megül a por, gondolkodva, hogy úgy érünk, mint belül a bor. Ha repül az idő, csak úgy repül a kor.

nálad. Kint attól szép, hogy belül a kor, egy elhasznált karosszékben, amin megül a por, gondolkodva, hogy úgy érünk, mint belül a bor. Ha repül az idő, csak úgy repül a kor.

0: Hírek most!
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Cserhami Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Új megyei rendőrfőkapitánya van Somogynak. Terjék Gábor dandártábornok csütörtökön vett át megbízási okmányát ünnepélyes állománygyűlésen Kaposváron. Az új vezető rendészeti és jogász végzettséggel rendelkezik, korábban 10 éven át szolgált a marcali rendőrkapitányság állományában, legutóbb pedig a Terror Elhárítási Központ hivatalvezetőjeként dolgozott. Elődje Molnár Gábor dandártábornok, a jövőben a Veszprém vármegyei rendőrfőkapitányságot fogja vezetni. Megújul a nyugati övcsatorna partja Balaton-Mária fürdőn. A 250 millió forintos turisztikai beruházás során korszerűsítik a meglévő csónakikötőket, emellett további 50 kikötőhelyet is kialakítanak. Felújítják a Csatornapart utcát, a csatorna keleti oldalán pedig a Balaton élővilágát bemutató tematikus sétány épül pihenőhelyekkel és közvilágítással. 80 helyszínen összesen 250 kilométeren kezdődtek útfelújítások országszerte, jelentette be Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A tárcavezető közlése szerint a 31 ezer kilométeres hazai fő- és mellékúthálózatból mintegy 20 ezer kilométer szorul felújításra, ezért sürgős beavatkozásra van szükség. Hozzátette, hogy a most elindult munkák csak az első lépést jelentik a közúthálózat állapotának javításában. A felújítások több megyét is érintenek. Budapesten fogtak el egy 33 éves német férfit, akit egy kölni lövöldözés elkövetésével gyanúsítanak. A rendőrség szerint a férfi május végén több lövést adott le egy emberre, aki életveszélyesen megsérült, majd aztán elmenekült. A német hatóságok európai elfogató parancsot adtak ki ellene, miután felmerült, hogy Budapesten bujkálhat. A rendőrök a TEC-kel közösen a 8. kerületben fogták el a férfit.
0: Időjárás jelentés.
1: Hajnalban általában derült lesz az ég, és 19 fokig csökken le a levegő hőmérséklete. Pénteken sok napsütésre, kánikulára van kilátás, délutánra 33 fokig melegszik a levegő. A délutáni órák második felében azonban záporok, zivatarok alakulhatnak ki élénk széllökésekkel.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

pillanat a tiéd. Rádió Most.

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Okay.
0: Ne maradj le róla. Hírek most.
2: Üdvözlöm a kedves hallgatókat! A Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Cserhalmi Krisztiántól hallják. Idén is lesz tűzijáték augusztus 20-án Kaposváron, és két helyszínen is ünnepi programok várják majd az érdeklődőket. A Kossuth téren reggel 9:30 zászlófelvonással kezdődik az államalapítás ünnepe, majd ünnepi műsor, kenyérszentelés, koszorúzás és szentmise következik. Délután 3 órától a Városligetben családi és gyermekprogramok, lovagi bemutató, valamint táncház színesíti a programokat. A kicsiket többek közt Kovácsovics Fruzsina gyermekműsora várja, valamint fellép majd a kaposvári helyőrségi zenekar is. A rendezvénysorozat este 9 órakor tűzijátékkal zárul. Gázvezetékcsere miatt az Arany János közben hétfőtől ideiglenes sebesség és forgalomkorlátozásra kell számítani. A munkálatok során felbontják az úttestet, ezért az EON arra kéri az autósokat és gyalogosokat, hogy az ideiglenes jelzéseket figyelve fokozott óvatossággal közlekedjenek a munkaterület közelében. Megegyezték továbbá, hogy a kivitelezés ideje alatt a földgázszolgáltatás folyamatos lesz, és a környéken lévő házakat is meg lehet közelíteni. A munkálatok várhatóan szeptember végéig tartanak. Magas középhőmérséklet és zivatarok miatt is figyelmeztetést adott ki péntekre a Hungaromet. Az Alföld több megyében másodfokú, az ország nagy részén pedig elsőfokú hőségriasztás lesz érvényben, mert a napi középhőmérséklet meghaladhatja a 25, helyenként a 27 Celsius fokot is. Pénteken emellett a délutáni és esti órákban többfelé zivatarok alakulhatnak ki, amelyet viharos szél, jégeső és intenzív csapadék kísérhet. A meteorológusok azt kérik, hogy mindenki kísérje figyelemmel a friss előrejelzéseket és az esetleges riasztásokat pénteken.
0: Időjárás jelentés.
2: Hajnalban általában derült lesz az ég, és 19 fokig csökken le a levegő hőmérséklete. Pénteken sok napsütésre, kánikulára van kilátás, délutánra 33 fokig melegszik a levegő. A délutáni órák második felében azonban záporok, zivatarok alakulhatnak ki élénk széllökésekkel.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Okay.
0: Ne maradj le róla. Hírek most.
2: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Cserhalmi Krisztián vagyok, ezek pedig a Rádió Most hírei. Három autót temetett maga alá egy hatalmas leszakadt faág csütörtök reggel Kaposváron a Pécsi utcában. Na mintegy 12 méter hosszú faág, mind a három alatta parkoló járműben kárt tett. A nagyméretű faágat a tűzoltók fűrészelték össze, kiszabadítva alóla az autókat. Egy héttel elhalasztják a szombatra tervezett Balaton átúszást a kedvezőtlen időjárás miatt. A szervezők a Hungaromet előrejelzése és a Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitánysággal folytatott egyeztetés után döntöttek a halasztásról, mivel a hétvégére erős szelet, jelentős hullámzást és zivatarokat jósoltak. A verseny új tervezett időpontja a jövő szombat. A végleges döntést azonban a szervezők a jövő csütörtöki időjárás előrejelzés alapján hozzák meg. Drónokkal erősíti a vasúti üzemi területek védelmét a MÁV csoport, miután idén több tragédia is történt a vonatok tetejére felmászó, vagy az elzárt területekre belépő emberek miatt. A társaság szerint a felső vezetékek 25 000 voltos feszültsége miatt már egyetlen figyelmetlen mozdulat is végzetes lehet. A MÁV ismét arra kérte az embereket, különösen a fiatalokat, hogy ne lépjenek be a lezárt vasúti területekre, és ne másszanak fel a vonatok tetejére. Elvesztette a bal hüvelykújjának egy darabját Chris Harper, ausztrál kerékpáros, miután nagyot bukott a Tour de France keddi szakaszán. Harper ennek ellenére célba ért az etapon, a másnapi rajtot azonban már nem vállalta. Közösségi oldalán azt írta, bízik a mielőbbi felépülésben, és abban, hogy még az idény második felében visszatérhet a versenyzéshez. A 31 éves bringás ironikusan megjegyezte, hogy a baleset egyetlen pozitívuma, hogy így legalább 10 grammal könnyebb lett.
0: Időjárás jelentés.
2: Hajnalban általában derült lesz az ég, és 19 fokig csökken le a levegő hőmérséklete. Pénteken sok napsütésre, kánikulára van kilátás, délutánra 33 fokig melegszik a levegő. A délutáni órák második felében azonban záporok, zivatarok alakulhatnak ki élénk széllökésekkel.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: Hírek most!
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Cserhami Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Hamarosan új időszaki kiállítás nyílik a Ripper-Rónai Múzeumban, amely a fegyvertörténet évszázadait mutatja be. A tárlaton a múzeum csaknem 300 darabos gyűjteményéből láthatnak válogatást az érdeklődők, köztük különleges pisztolyokat, puskákat, kardokat és géppisztolyokat. A kiállítás interaktív elemekkel is készül,